0: jön a legnagyobb kedvencek. Ez a Sunshine FM.
1: Alszik a város, még épp rá reggel 6-kor. Ó, bennünk van a vibe, ó, sok a lány, az érzés hajszol. Forró a test, a szív még akar, az agy lárász. Nem lehet vége, ne tegyük ezt, mi írjuk meg a történetünket.

testem felhő, a lelkem tenger, az este erdő, és benne minden ember, benne minden ember, lámpa fény a parton, lenne minden reggel, egy kanapé,

0: Rózsa. Ez a Sunshine FM.
1: Tök jó zene.
2: Van az úgy már néha, hogy nincs, ami felvidít, hogy nincs, aki átölel, hogy nincs, aki átsegít. Van

0: a Shine FM. Csak jó zene.
1: Jó! A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: Nem kell leállniuk a kiemelt lakásberuházásoknak. Újabb változtatásokat jelentett be Kármán András a Magyar Nemzeti Bank alapítványainak ügyében. 41 határon túli gyakran romos állapotú épületet vásárolt meg az egyik alapítvány. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és nézzük a részleteket.
0: Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
2: Jó utat, jó utazás, balesetmentes közlekedés, ilyenkor péntek délután jelentős a forgalom, nagyon sokan a bevásárlással töltik a délután. Bevásárlóközpontok parkolóiban a jobbkéz szabályról ne feledkezzenek el, és nyilvánvalóan több helyen nagy a forgalomnövekedés, a jó időt kihasználják rengetegen ezen a hétvégén is, hisz hosszú a hétvége jelen esetben is, és még nagyon sokan pihenéssel, illetve kerékpározással töltik a hétvégét. Kedves kerékpárosok, több helyen van korlátozva a kerékpározás. Így például Nyíregyháza belvárosban a Kossuth tére, ahol nem csak hogy kerékpárra nem szabad, rollerra sem szabad a rendezvény idejére behajtani. Erre terelőtáblák is figyelmeztetik a kerékpárosokat, illetve kordonok, valamint ott vannak a közterületfelügyelők, a rendőrök és a polgárőrség is. Köszönöm a figyelmüket, további jó utat és balesetmentes közlekedést!
0: Hírek a Sunshine FM-en.
1: Nem kell leállniuk az anyagi és jogi biztonságot jelentő jogerős építési engedéllyel rendelkező kiemelt lakásberuházásoknak, közölte Szemere és Samu államtitkár. A kormány döntése értelmében a felfüggesztés kizárólag azokra a projektekre vonatkozik, amelyek még nem kaptak engedélyt, így ezek év végéig felülvizsgálat alá kerülnek. A szakértők hangsúlyozzák, az eljárás célja nem a fejlesztések leállítása, hanem az önkormányzatokkal való egyeztetés kikényszerítése, miközben az otthonstart program változatlanul folytatódik tovább. Újabb személyi és rendszer szintű változtatásokat jelentett be Kármán András pénzügyminiszter a Magyar Nemzeti Bank alapítványainak ügyében. A tárcavezető közölte, a minisztérium két korábbi delegáltjának visszahívása után új tagokat jelölt a felügyelőbizottságba, valamint törvénymódosítást terjesztenek elő a testületi tiszteletdíjak csökkentésére. Kármán András hozzátette,

0: közölte, hogy a jegybanki közpénzek szigorúbb ellenőrzése érdekében vizsgálják egy közvetlenül a felügyelőbizottság alá tartozó ellenőrző szerv létrehozását, amelynek hatáskörét az MNB alapítványaira és leányvállalataira is kiterjesztenék. Összesen 41 határon túli gyakran romos állapotú épületet vásárolt meg a korábban létrehozott Közép-európai Épített Örökség Megőrző Alapítvány. A tájékoztatás szerint a többnyire indokolatlanul magas áron felvásárolt ingatlanok között műemléki értékkel bíró épületek és szállodák egyaránt szerepelnek Erdélyben és a Felvidéken. Az alapítói jogok gyakorlása és a vegyes portfólió sorsáról szóló döntés Vitézi Dávid beruházási miniszter hatáskörébe került. A hazai egészségügyi finanszírozás jelentősen elmarad az Európai Uniós átlagtól. Az országnak a GDP 4,7%-át kitevő kiadásai forráshiányos rendszert eredményeznek. Sinkó Eszter egészségügyi közgazdász elmondta, hogy míg az EU-ban átlagosan több mint 7%-ot fordítanak az ágazatra, a magyar közkiadásokból mintegy 2000 milliárd forint hiányzik. A szakértő hangsúlyozta, a születéskor várható élettartam Magyarországon jelenleg 77 év körül alakul, ami több mint 4 évvel alacsonyabb a nyugat-európai átlagnál. Aranyérmet nyert a magyar középiskolás válogatott a közgazdasági diák olimpia nemzetközi döntőjének csapatversenyén a görögországi olimpiában. A diákoknak egy kitalált, magas inflációval és energiakitettséggel küzdő ország gazdasági bajaira kellett összetett javaslatcsomagot kidolgozniuk, majd azt sikeresen megvédeniük a nemzetközi zsűri előtt. Ingyenes képzést indít szeptemberben a digitális polgári kör, derült ki a tagoknak kiküldött felhívásból. A 160 órás program elméleti és gyakorlati tudást nyújt ahhoz, hogy a résztvevők ötleteikből közösségépítő kezdeményezéseket valósíthassanak meg. A jelentkezéshez fényképes önéletrajzot és motivációs levelet várnak, a kiválasztottakat pedig szóbeli beszélgetésre is behívják. Az Orbán Viktor kezdeményezésére indult szervezet az áprilisi választások utáni átalakulások részeként indítja el az akadémiát. Hivatalosan is megerősítették, hogy Lázár János a Fidesz elnökségének megbízásából az országot járja, hogy felmérje a párt állapotát az áprilisi választási vereség után. Havasi Bertalan sajtófőnök közölte, a politikus a teljes országos pártinfrastruktúrát feltérképezi, a munka gőzerővel halad, a záró jelentést pedig szeptemberig kell elkészítenie. A felmérés során a helyi szervezeteknél uralkodó hangulatot és a vereség értékelését is vizsgálják, amely alapot adhat a párt korábban bejelentett teljes átszervezéséhez. Orbán Anita külügyminiszter bejelentette, lassan, de alaposan halad a külügyminisztérium átvilágítása. A felülvizsgálat eddig több mint 1000 jogosulatlanul kiadott diplomata útlevelet, indokolatlan magángép használatokat és a reptéri kormányváróval kapcsolatos visszaéléseket tárt fel, miközben a teljes diplomáciai kar megújítása és a nagyköveti posztok felülvizsgálata is folyamatban van. A 2027-28-as tanévtől újra az óvodapedagógusok és a szülők dönthetnek a gyerekek iskola érettségéről, felváltva az oktatási hivatal eddigi központosított gyakorlatát. Kereki Judit államtitkár közölte, a vitás esetekben a pedagógiai szakszolgálat véleménye lesz az irányadó. A mostani 2026-27-es tanévben még a korábbi eljárás marad érvényben. A módosítással a szakma és a szülők által régóta kritizált bürokratikus rendszert vezetik ki, amely a szakértők szerint az elsős évismétlések számának emelkedéséhez vezetett. Az Alkotmánybíróság érdemi vizsgálat nélkül elutasította a Fidesz és a KDNP közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokra vonatkozó alaptörvény módosítás elleni indítványát. A testület többsége úgy határozott, hogy a kifogás nem eljárási, hanem tartalmi jellegű volt, ami kívül esik a hatáskörén. A kapcsolódó uniós forrásokat érintő törvény alkotmányosságát az Alkotmánybíróság külön eljárásban vizsgálja tovább. Visszaszállította az ügyészség a Fidesz lefoglalt szervereit, ám azokat továbbra sem lehet bekapcsolni, mert csak megőrzésre adták át az eszközöket. A párt szerint a lépés szembe megy a legfőbb ügyészség döntésével, amely törvénytelennek nevezte a teljes adatpark elszállítását. A Fidesz közölte, hogy büntetőjogi lépéseket mérlegel az NKA ügyben történt lefoglalás miatt. Igazolta a Lépfene jelenlétét a Nébükhegy Borsodabau üzemplén vármegyei szarvasmarha állományban, ahol 8 állat hullott el hirtelen. A fertőzés forrása vélhetően egy spórával fertőzött legelő, a hatóságok azonnal elrendelték a helyi zárlatot és megkezdték a többi jószág vakcinázását. A hatóság kiemelte, a betegség emberről emberre nem terjed, antibiotikummal jól gyógyítható, az állattartóknak pedig elérhető a megelőző oltás. Tovább erősödik a parlagfű pollen szórása az országban, a hétvégén helyenként már a magas szintet is elérheti a koncentráció. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ figyelmeztet, hétfőn a megerősödő szél sok pollent felkavarhat, ezért érdemes zárva tartani az ablakokat. Az allergiásoknak azt javasolják, hogy a tünetek enyhítésére mielőbb kezdjék meg a gyógyszeres kezelést. Kétszeresére emeli a várandóság alatti szifilisz szűrések számát a kormány, így a második trimeszterben is kötelezővé válik a vizsgálat a veleszületett megbetegedések megelőzése érdekében. Szondi Vanda kormány szóvivő tájékoztatása szerint a döntés már a folyamatban lévő várandós gondozásokra is vonatkozik. A kormány elveszi a Mészáros Lőrinc és Szél László érdekeltségébe tartozó konzorciumtól az M6-os autópálya egy szakaszának üzemeltetési jogát. Magyar Péter bejelentése szerint a lépéssel 100 milliárd forint közpénzt spórol meg az állam. A miniszterelnök azt is közölte, hogy Lázár János korábbi miniszter döntése miatt feljelentést tesznek, mivel a szakaszt korábban versenyeztetés nélkül a piaci ár többszöröséért adták át a cégcsoportnak. Társadalmi szemléletváltást sürget Gajdos László az erdőkben elszaporodott illegális hulladéklerakás miatt. Az élő környezetért felelős miniszter rámutatott, az állami erdőgazdaságok 2020 óta csaknem 13 ezer tonna hulladékot gyűjtöttek össze a saját forrásaikból. Gajdos László kiemelte, hogy a szemét kihelyezése nem figyelmetlenség, hanem tudatos jogsértés, amely ellen az erdészek elkötelezettsége mellett széleskörű összefogásra van szükség. Ahogy arról korábban beszámoltunk, kizárták Mészáros Lőrinc érdekeltségét az Opus Titaszt a több 10 milliárdos uniós áramhálózat pályázatból. A Magyar Fejlesztési Bank döntése mögött az áll, hogy a cég tulajdonosi láncában lévő magántőke alap adatai egy adminisztrációs hiba miatt nem kerültek be időben a kötelező nyilvántartásba. A vállalat jogorvoslatot kér, a szoros uniós határidők miatt azonban a kormánynak nincs mozgástere. Átfogó lakhatási programot indít a kormány, amelynek középpontjában a megfizethető bérlakások, kollégiumi férőhelyek és az intézményi bérlakás szektor fejlesztése áll, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid a kormány szóvivői tájékoztatón elmondta, a program 550 millió eurós uniós forrásra épül, amely további finanszírozással akár 3 milliárd euró értékű fejlesztést is mozgathat. Azt is bejelentette, hogy újraindítanák a csepeli diákváros beruházását is. Átfogó vizsgálat indult a Magyar Állam és a 4iG NRT közötti tulajdonosi, pénzügyi és szerződéses kapcsolatok feltárására. Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter közölte, közérdek pontosan látni az űripari és informatikai megállapodások részleteit, valamint a közpénzek felhasználását. A nemrégiben megjelent kormányhatározat alapján a gazdasági, honvédelmi, pénzügyi, valamint a technológiai tárca végzi az átvilágítást, az eredményekről pedig a vizsgálat lezárását követően adnak nyilvános tájékoztatást. Közhang néven indult társadalmi egyeztetési platform, jelentette be Radnai Márka működő és emberséges Magyarországért felelős kormánybiztos. A Tisza párt alelnöke kiemelte, a kezdeményezés célja, hogy az országos és helyi ügyekben az állampolgárok közvetlenül elmondhassák véleményüket, javaslatokat tehessenek és nyomon követhessék a döntéshozatali folyamatokat. A kormánybiztos szerint az Európában is újszerű platform lehetőséget teremt a valódi társadalmi részvételre és a közös döntés hozatalra. Megváltoztatja a kormány az építészeti törvényt, így a jövőben a kiemelt beruházásoknál sem szorulhatnak háttérbe a környezetvédelmi szempontok. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közölte, a környezetvédelmi szabályokat megszegő kiemelt beruházásoknál legalább 6 hónapra megtiltható lesz az új építési engedélyek kiadása a jogsértő állapot megszüntetéséig. Az új rendelkezések első körben a debreceni CATL, a Gödi Samsung és az iváncsai SK1 akkumulátor gyárakat érintik, miközben a kormány valamennyi kiemelt ipari beruházást felülvizsgál. Jövőre indulhat el a Vekerle lakásépítési program, melynek célja, hogy hosszú távon fenntartható intézményi bérlakáspiacot hozzon létre Magyarországon. A több mint 230 milliárd forintos uniós forrásból megvalósuló kezdeményezés azokon a fiatalokon és családokon segíthet, akiknek a saját ingatlan megvásárlása hitellel is nehezen megoldható. A szakértők szerint a megfizethető bérlakások kínálatának növekedése fékezheti az ingatlanárak emelkedését is, a program emellett az új kollégiumi férőhelyek kialakítását is támogatja. Eddig 770 ezer hektáron jelentettek be asszálykárt 31 ezer bejelentés alapján, közölte a kormány szóvivő. Szondi Vanda kiemelte, a bejelentési határidőt augusztus 31-ig meghosszabbították, így a mostani szám még nem a végleges adat. Hozzátette, a jelenlegi kárigény már most jelentősen meghaladja a 2022-ben regisztrált teljes mennyiséget, amelyet az évszázad asszájának neveztek. A szaktárca tájékoztatása szerint a szántóföldi növények hozama 10-20%-kal maradt el az elmúlt 5 év átlagától. 12 falu termelői ismertetik meg a látogatókkal a vidéki élet hangulatát az idei nyitott porta napokon a szatmárberegi térségben augusztus 22-től. A rendezvény sorozat középpontjában a szatmári szilva áll, így a résztvevők betekintést nyerhetnek a szilvalekvár és más helyi specialitások készítésébe is. A 12 faluban összesen 14 porta nyit ki, emellett a környékbeli éttermek különleges szilvás fogásokkal várják a vendégeket. A porta bejárások mellett Tákoson és Csarodán istentisztelet, a Sóstói Múzeum faluban pedig ingyenes múzeum látogatás várja a közönséget. Egy hét alatt új alapokra helyezték a turizmus irányítás több fontos területét, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István kiemelte, Csendes Olivér vezetésével megújult a Magyar Turisztikai Ügynökség cégcsoportjának felső vezetői csapata, emellett átláthatóbbá és hatékonyabbá teszik a támogatás kezelést, valamint a hitelezést is. A tárcavezető hozzátette, a belgrádi expó magyar részvételénél új szakmailag és pénzügyileg megalapozott tervet készítenek. Továbbá új nyilvános közbeszerzési eljárásokat indítanak a valódi verseny érdekében. Könnyített engedélyezési eljárást vezet be a kormány a szélerőművek építésére 25 kijelölt járásban, jelentette be Vitézi Dávid. A miniszter kiemelte, hogy az önkormányzatoknak beleszólási joguk lesz a pontos helyszínekbe és az építési magasságba, emellett a közösségi tulajdonlás és a kedvezményes áramszolgáltatás lehetősége is felmerült.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Sporthíreink következnek, köszöntöm Önöket, Dankó Lászlót hallják. Szerződést kötött a Fátum Nyíregyháza az olasz Ilenia de Mangóval. A 23 éves center a pályafutása első éveiben szülőhazájában röplabdázott, mindem 18 évesen az Egyesült Államok felé vette az irányt. Két egyetemen is megfordult, a tanulás mellett az Auburn Montgomery University és a Towson University együttesét erősítette. Mindkét együttesnél a konferenciája legjobbjai között teljesített. Második egyetemista idényében beválasztották a rájátszás első csapatába, végzős évében pedig övé volt a ligában a legjobb ütés hatékonyság, valamint az ötödik legtöbb blokkot jegyezte, amivel a konferencia második legjobb csapatába került. Az elmúlt idényben az Azeri DH-vallét erősítette, rendkívül sikeres szezont zártak, az alapszakaszban csupán kétszer szenvedtek vereséget, a szezon végén pedig ezüstérmet szereztek. Elkészült a jégkorong Erste Liga alapszakaszának menetrendje. A 2026-27-es szezon küzdelmei szeptember 18-án pénteken rajtolnak. A Deac az SC Csíkszereda ellen kezd hazai pályán. Az alapszakaszban mindenki négyszer találkozik, vagyis összesen 180 mérkőzést rendeznek. Az új idényben a megszokott pénteki és vasárnapi játéknapok mellett csütörtökönként is lesznek mérkőzések, összesen 9 alkalommal. Az első keleti derbire, vagyis a DVTK és a Deac rangadójára október 4-én kerül sor. Elutazott a németországi Darmstadtba Újvári Zoltán, a Nyíregyházi Sportcentrum kerékpárosa a pénteken kezdődött BMX Freestyle Európa bajnoksága mutatja be tudását. Az EB 5. sportolónak kézműtétje után idén ez lesz az első versenye, így nem gondolkodik helyezésben. Célja, hogy hibátlan gyakorlatokat hajtson végre. Az Európa bajnokságon több mint 40-en állnak majd rajthoz, a verseny pénteken a selejtezőkkel kezdődött, a 12-es döntőt pedig vasárnap rendezik. Ezek voltak a sporthíreink itt a Sunshine FM-en, további információkért látogassanak el internetes oldalunkra is. Köszönöm figyelmüket, további jó rádiózást!
0: Szombaton napos gomoly felhős időre számíthatunk, futó zápor, zivatar csak helyenként északkeleten fordulhat elő, az ország nagy részén csapadék nem várható. Az északnyugatira forduló szél többfelé megélénkül, helyenként megerősödik, délutánra 27 és 35 fok közé melegedhet a levegő.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, megszakítás nélkül. Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
3: Csak jó zene. Hiába.

0: játsszuk a jó zenéket.
1: Sunshine FM, csak jó zene.
2: Jól mondta az anyukám, mindig az volt a hibám, hogy a szívem navigál, nincs orvosság. Minden rosszabb nap után van egy jobb is, ami vár. Addig húzom az igát, bad boys don't cry.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: Újabb fontos lépésre készül a kormány a nemzetpolitikában. Drámai mértékben növekszik a vele született szifilisz miatt elhunyt csecsemők száma. Már 4 milliárd forintot fizettek vissza az NKA pályázatokból. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a részletek.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
1: Újabb fontos lépésre készül a kormány a nemzetpolitikában. 2027. január 1-jéig teljesen átvilágítják és új alapokra helyezik. A határon túli magyarok támogatási rendszerét vázolta Kolozsváron Kollai István helyettes államtitkár. A cél nem a támogatások leépítése, hanem a felülvizsgálat és a racionalizálás, amelynek során kiszűrik a személyi érdekeket és a biznisz gyanús elemeket. A kiemelt területek között a gyereksportot és a tehetséggondozást említette, valamint biztosította a jelenlévőket arról, hogy a szerzett jogok, így a kettős állampolgárság és a szavazati jog változatlanul megmaradnak. Drámai mértékben növekszik a vele született szifilisz miatt elhunyt csecsemők száma Magyarországon. Az idei évben már 23 kisbaba vesztette életét a betegségben, ami meghaladja a tavalyi egész éves 21 áldozatot számláló adatot. A regisztrált betegszám elérte a 100-at, a Heimpál gyermekkórházban pedig folyamatosan látnak el fertőzött gyermekeket. Mivel a tapasztalatok szerint sok kismama a várandóság második felében fertőződik meg, a kormány kötelezővé tette a második trimeszteri szifilisz szűrést is. A szakemberek hangsúlyozzák, az időben elkezdett kezeléssel a babák megmenthetők lennének. Már 4 milliárd forintot fizettek vissza abból a 17 milliárdos keretből, amelyet a kiemelt kulturális programok ideiglenes kollégiumának döntése alapján utalt ki a Nemzeti Kulturális Alap a választások előtt. Az Index közérdekű adatigényléssel kérte ki a visszafizetők frissített listáját, amelyen jelenleg 170 szervezet és kedvezményezett neve szerepel. A visszafizetések folyamatosak, a fennmaradó 13 milliárd forint elszámolása és visszaszerzése még jelen legis zajlik. Újabb rendkívüli parlamenti ülést kezdeményezett Magyar Péter miniszterelnök, aki levélben kérte Forsthoffer Ágnes

0: Házelnököt az országgyűlés összehívására augusztus 27-ére és 28-ára. A kétnapos ülésszakon kiemelt törvényjavaslatokról tárgyalnak a képviselők, terítékre kerül a médiatanács jelölőbizottságának felállítása, a szakképzési centrumok racionalizálása, valamint a tűzifa áfájának 27-ről 5%-ra történő csökkentése, emellett az uniós jogi harmonizációt szolgáló igazságügyi módosításokról és az Alkotmánybíróság működését érintő jogszabályokról is dönthet a parlament. Két alaptörvény módosítást és több mint 30 törvényt fogadott el a Tisza többségű országgyűlés az első 100 napjában. A kormánypárti frakció közlése szerint átfogó korrupció ellenes intézkedésekkel és a vagyonnyilatkozati rendszer szigorításával megkezdődött az uniós források visszaszerzése. Létrehozták a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési Hivatalt, a miniszterelnöki tisztséget két ciklusban maximálták, valamint csökkentették a képviselői fizetéseket, emellett bevezették a 100 000 forintos iskola kezdési támogatást és 0%-ra csökkentették a vényköteles gyógyszerek áfáját.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
0: Szombaton napos, gomoly felhős időre számíthatunk, futó zápor, zivatar csak helyenként északkeleten fordulhat elő, az ország nagy részén csapadék nem várható. Az északnyugatira forduló szél több felé megélénkül, helyenként megerősödik, délutánra 27 és 35 fok közé melegedhet a levegő.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, megszakítás nélkül. Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
2: Csak jó zene.
3: Hi, I'm Miley Cyrus, and this is...
2: Csak jó zene.

0: across your street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig, itt a Sunshine FM-en.
2: Alex a kisfiú, kérdeztem tőle, mondom, Alex készülsz, már ő még óvodás, és mondta, hogy nem sokára menni kell az óvi, vagy rám nézett, és mondta, hogy hát de én már járok egy pár hete, nekem már elkezdődött az óvoda, viszont most 4 napig nem kell menni, mert ugye augusztus 20, 21, 22, 23, tehát hogy akkor nem kell menni, és mondta, hogy ma hazajött alvás után, tehát nem maradt végig. Egy eszembe jutottak az emlékek. Én nem tudtam az oviban aludni például. Meg úgy cikizték a másikat, főleg a fiúk, hogyha valaki aludt. És kérdeztem, hogy mondom, Alex, te tudsz aludni az oviban? Igen, csak amikor 2 lány alszik mellettem, akkor jól alszok, de a többinél nem tudok. És mondtam, hogy ez igen, te tudsz élni. Tehát már 6 évesen tudja, hogy mi a jó, hogy akkor tud nyugodtan aludni, ha 2 lány alszik mellettem.
3: Végül is, hogyha 20 év múlva megkeresnél, és elmondanád, hogy végül mivel foglalkozol, igen. Mi lett belőle?
2: Igen, és továbbra is 2 lány alszik mellette.
3: Korábban voltak ezek a, főleg a mi időnkben, nem tudom, hogy vannak-e még ezek az, hogy nevezzem, anti-ergonomikus táskák, amelyek olyanok voltak, mint a, tehát egy téglatest volt.
2: Hát egy sima hátizsák, ez az iskolatáska.
3: De olyan, hogy kemény volt még a hátlapja is, hogy nyomja a hátadat.
2: Neked volt még ez a klasszikus bőr iskolatáskád? Tehát ez a, amin ilyen fém csattal, meg minden, nem hiszem.
3: Laci, nem az 50-es években
2: azért mondtam, hogy hát az 50-es évektől, hogy a 80-as évek végéig nagyjából ez volt az általános iskola, meg még neked már nem volt köpeny. Viselet.
3: Nem.
2: Na, nekünk még volt kötelező köpeny is. Tehát, hogy egy csomó olyan dolog, aminek volt előnye egyébként, mert amikor vízfestékkel festékeztél, akkor nem a ruhádat festetted össze, hanem a köpenyt, ami meg egy 100%-ig nejlomból készült valami volt. Jó szaga volt mindenkinek. Fú, most értem igazán meg. Ezt már mondtam egyszer, az osztályfőnök bejött, és azt mondta a 7. osztályba, vagy 6. osztályba, hogy azt a betyár azonnal nyissatok ablakot. Mi meg nem éreztük, mert már megszoktuk.
3: Már megszoktátok. Ő meg az itt, hogy beindult egy pumakeszrecbe.
2: Hát gondolj bele, nejlon köpenybe. Ott ült egy csomó ilyen tinédzser, plusz még
3: egyébként... Akik amúgy is serdülnek, és igen, pont hormonálisan megváltoznak.
2: Szó szerint, és halmozottan hátrányos volt szegény osztályfőnökünk, mert az óra meg a nagyszünet után volt, tehát még a májkrémes hagymás szendvics, meg a mindenféle zsíros kenyér szaggal ez keveredett. Öröm lehetett belépni egy ilyen tanterembe. Mondjuk nem bántuk, mert a földrajz óra fele azzal ment, hogy szellőztettünk. Tehát addig egy levegővel próbált létezni a földrajz tanár.
3: Tanároknak be kellett volna vezetni a kötelező maszkot.
2: Azért, ha visszagondolsz, olyan szempontból viszont én már vártam annak idén az iskolát, főleg még alsó tagozatban, hogy de jó lesz találkozni az osztálytársakkal, hogy ki mennyit változott a nyári szünetben, hogy újra látod a barátaidat.
3: A szerelmedet.
2: A szerelmedet.
3: Aki nem láttam, mert iskolán nem is tud róla, hogy szereted.
2: Így van, meg hát még nem tudtál neki küldeni messenger üzenetet, meg semmit, hanem maximum írtál egy titkos levelet, amit odaadtál, és nyilván alá se írtad, hogy ki volt a feladó. Ő meg azt nyomozta, hogy ki lehetett az.
3: És nyakába ugrott a haverodnak. Mert neki ő tetszett.
2: Ő meg nem értette, hogy... De hát ő nem is abban a lányba szerelmes.
4: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: Lemondott országgyűlési képviselői mandátumáról Lázár János. Bak András köztársasági elnök a közmédián keresztül üzent először az országnak. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök meghívta Magyar Péter miniszterelnököt. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a részletek.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
1: Augusztus 20-ai hatállyal lemondott országgyűlési képviselői mandátumáról Lázár János korábbi építési és közlekedési miniszter döntését három fő okkal indokolta, a Fidesz választási vereségéből fakadó személyes és politikai felelősségvállalással, a Tisza párt által képviselt politikai irányvonallal, valamint a Fidesz érdemi megújulásának szükségességével. A politikus hangsúlyozta, 25 éves parlamenti pályafutását zárja most le, és átadja a lehetőséget utódjára. Bak András köztársasági elnök az augusztus 20-ai ünnepen a közmédián keresztül üzent először az országnak. Az új államfő hangsúlyozta, hogy a közmédia hitelességét nem lehet bejelenteni, azt a következő évek munkájával kell kiérdemelni. Kiemelte, a propaganda politikai szándék mentén működik, ezért a független tájékoztatásban mindig meg kell hallgatni a másik felet is. Beszédét azzal a gondolattal zárta, hogy a közmédia nem hazudhat. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök augusztus 20-a alkalmából hivatalos levélben hívta meg Kijevbe Magyar Péter miniszterelnököt. Az ukrán államfő a nyílt és konstruktív együttműködés erősítését sürgeti. Emellett megköszönte Magyarországnak a szuverenitásuk támogatását és a humanitárius segítséget. A két vezető kétoldalú találkozója már hónapok óta napirenden van, ám a helyszín kérdésében eddig nem született végleges megállapodás. Magyar Péter a Tisza-szigetek találkozóján bejelentette, hogy ismét országjárásra indul, és nyilvánossá tette a 16 állomásból álló listát. A sorozat Dunaújvárosban indul, és többek között Pécs, Miskolc, Szeged, Debrecen, valamint Szombathely érintésével végül Budapesten zárul. A pontos menetrend még nem ismert, de augusztus végétől a kormány miniszterei is csatlakoznak a helyszíni találkozókhoz. Orbán Viktor a Fidesz elnöke az államalapítás ünnepe alkalmából törte meg a hetek óta tartó közösségi médiás csendjét a Facebookon. A volt miniszterelnök a Kiskata zenekar legújabb Megmaradni Magyarnak című dalának videóklipjét osztotta meg, egy rövid üzenettel kísérve: voltunk, vagyunk, leszünk, boldog születésnapot Magyarország. A Szabolcs-Szatmár-Bereg és Kárpátalja templomait bemutató dal klipje az összetartozásról és a nemzeti identitás megőrzéséről szól. Lövések dördültek és több rendőrautó is összetört Veszprém vármegyében, amikor egy ittasnak tűnő sofőr menekülni próbált a hatóságok elől. A 71-es főúton megállított autós Tihany felé hajtott tovább, ahol a kerékpárútra kanyarodva megpróbálta elütni a rendőröket, akik ekkora jármű kerekeire lőttek. A sofőr a kilőtt kerékkel több szolgálati autónak ütközve haladt tovább Balatonfüredig, ahol végül egy villanyoszlopnak csapódva állt meg. Az akcióban 4 rendőr könnyebben megsérült. A Lidl Magyarország visszahívja a 200 g-os szeptember 14-i fogyaszthatósági idejű Milbona High Protein csokoládé ízű pudingot, mivel abban baktériumot mutattak ki. A hatóság tájékoztatása szerint a fertőzés hányással, hasmenéssel és hasi fájdalmakkal járhat. A kifogásolt tételt az üzletlánc már kivonta a forgalomból.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Szombaton napos, gomoly felhős időre számíthatunk, futó zápor, zivatar csak helyenként északkeleten fordulhat elő, az ország nagy részén csapadék nem várható. Az északnyugatira forduló szél többfelé megélénkül, helyenként megerősödik, délutánra 27 és 35 fok közé melegedhet a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára.

0: Feltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: Én a tujákkal voltam bajban, vagy vagyok bajban, mert én próbálom őket megmenteni, de ugye nyilván mondják azok, akik értenek hozzá, hogy halottnak a csók, mert csak időkérdése, és nekem a kertész már tavaly azt mondta, hogy mikor mutattam neki, hogy figyelj, ebből a 20-valamennyiből azért már néhányat ki kellett szedni, meg barnul a többi is, és mondta, hogy hát nem akar elkeseríteni, de hogy az egészet ki kellene szedni. Mondom, jó, akkor majd még várok egy kicsit. Azt mondja, ő szíve szerint most kiszedni az összeset, és babérmegyet vagy valami mást ültetne helyére. Csak tudod, fájó szívvel szedné ki az ember az egészségeset.
2: Abszolút.
1: Is.
2: Én is úgy vagyok vele, hogy van egy olyan kis tujafám szegény, egy 4 méteres, körülbelül 4 méter magas volt, és maradt belőle egy 40 centis. Addig visszavágtam, de nem volt szívem tövestől kivágni, és az a ág az még mindig él, az még mindig zöld, és úgy vagyok vele, hogy ronda, és nem lesz belőle soha már rendes tuja, de azért legalább még valamennyi része életben van, és küzdés harcolt, úgyhogy én is ugyanígy vagyok, mint te, hogy sajnálom szegény.
1: Igen, és azt is mondják, hogy hiába locsolod, mert egy idő után már annyira sokkot kapott a melegtől, például a tujára mondták ezt, hogy nem bírja fel szívni a vizet a földből.
2: Meg van sem. Ez a bogár, ez a nem tudom, ez a
1: boróka, vagy
2: valami
1: boróka szú.
2: Vagy tuja szú, vagy valami ilyen, igen, hát ami belemegy, és pont azért, mert már nincs ez a gyantás rész, és az egyébként kinyírná, de ez nem tudja kinyírni, így aztán benne marad, megy a következő fára, és a többi, és a többi. Hát na, most legalább felsóhajthatnak egy hangyányit, hogy nem mondom azt, hogy nagy eső, de legalább a mai locsolás, vagy ilyesmi, az ki van váltva, az ilyen kerti növényeknél, és paradicsom, paprika, bármi, amit esetleg öntöz.
1: Vagy ugye a dudva, mert ugye abból van bőven.
2: Na, az most lesz, most megint beindul, és ezt nem értem, hogy van az, hogy a...
1: Ha esik, ha nem esik, az nő.
2: Nem, de 2 nap alatt az összes fű egy ilyen nem is tudom, 2 méteres területen kiszáradt, mert mikor romoljon el a locsoló, amikor nem vagy otthon. Na nyilván ott kiszáradt, de a talpas muhar, az tartja
1: a
2: magát.
1: A kövérke, ugye, az minden onnan előjön.
2: Ami nagyon egészséges állítólag, vagy mi ez, porcsin, vagy mi a...
1: Porcsin, vagy valami ilyesmi.
2: Na hát abból salátát kell csinálni, olívaolajjal, meg citrommal.
1: Igen, erről beszéltünk. De évek óta nem merjük kipróbálni.
2: Én már kipróbáltam, nem jött be. De állítólag jó, mert tele van omega 3-mal. Úgyhogy most mindenki menjen ki, legeljen. Majd holnap rájövünk, hogy egyébként a talpas muhar is egy baromi jó növény, és abban a másodpercben kiderülne, hogy ebből meg lehetne élni, és tök jó gazdaság hatása lenne, na biztos lehetsz benne, hogy a talpas muhar is eltűnne.
1: Kiszáradna
2: az is. Szóval, micsoda, mostantól már fontos vagyok, akkor adjatok meg, de hát így
1: igen. Az emberek elkezdik enni a parlokfűvet. Nézd meg, a parlokfű is kipusztult.
3: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon.

0: Feltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: Na, hogy miért hoztam szóba a felújítást? Belgiumban járunk, és biztos sokan értesültek már a hírről, aki nem, akkor annak érdekes lehet, meg egy kicsit gondolatébresztő is, hogy éppen egy ház felújítását végezték, egy szociális szervezetnek az épületéről van szó, és itt az építőipari munkások a falak bontása közben találtak némi aranyat. Nem túl sokat, hanem így visszaosztva az értékét nézve kb. 80 kg-ot satszoltam meg, ugyanis 3,3 milliárd forint.
2: Azt a betyár!
1: Tehát azért az már ugye egy ilyen tetemes.
2: Ilyenkor ez be volt falazva?
1: Igen, benne volt a falban. Azt hiszem, hogy a padlóban, már most meg nem mondom hirtelen, hogy itt hol mit olvastam, de a felújítás során, amikor itt nagyon szétvertek dolgokat, akkor találták. Na most itt ilyenkor jön a kérdés, hogy de kihez tartozik, ki ez, ugye?
2: Hát aki megvette a házat.
1: Hát de elvileg egyébként nem, mert először is az ügyészség célja, hogy kiderítse azt, hogy hogyan került oda, legálisan szerezték-e be. Végeredményben amúgy nem jársz rossz helyen, mert hogyha kiderül, hogy legális, akkor ez a szociális szféra, vagy cég, vagy szervezet, aki ezt birtokba vette, végül is az övé lesz majd.
2: Nyilván.
1: Hajléktalanok a segítő szociális szervezetről van szó.
2: Nyilván nálatok meg nálunk nincs erre esély, hogy találjunk valamit a falban, mert
1: hát én azért szétverném.
2: Minden tégát megmozgatunk. De képzeld, amikor gyerek voltam, a szomszédunkban volt egy vályokház, egy ilyen régi parasztház, és azt, amikor elkezdték felújítani, mi még gyerekek voltunk, akkor jött a markolós, szépen így bedöntötte a falat, és egy befőttes üvegben volt egy rakás pénz. Ezek a régi pengők, tehát ez a 1 millió, meg 1 millió millpengő, meg 10 millió pengő, meg stb. Mert az akkori néni, aki ott lakott, ő úgy gondolta, hogy hát akkor volt a világrekorder infláció Magyarországon, hogy egy év alatt gyakorlatilag azért a pengőért egy tehenet kaptál, egy évvel később meg egy doboz gyufát. Tehát, hogy semmit. De ő abban bízott, hogy neki volt egy csomó megtakarított pengője. Hát gondolj bele, hogy ez milyen bosszant, amikor ott van a pénzed összerakva, és nem vettél belőle semmit, és közben meg elértéktelenedik. Szóval ő ezt befalaszta, mikor jött a forint, mert azt gondolta, hogy ez még egyszer sokat fog érni, vissza fog térni a pengő, és majd akkor milyen jó lesz, hogy kiveszi a falból.
1: Ugyanígy vannak az euróval, meg a dollárral az emberek.
2: Igen, igen.
1: Vagy a forinttal, remélek.
2: Azt mi megkaptuk ajándékba a markolóstól, mert tök aranyos volt, és azt mondta a gyerekek, hát ez nem ér semmit, játékpénznek ott lesz. Hát mi meg úgy örültünk, mintha a kalózok aranyát találták volna, meg tudod, így mentünk, és akkor kincset találtunk, és akkor elkezdtük szétosztogatni. De rájöttünk, hogy sokkal jobban néz ki ugye a befőttes üvegbe, ugye egybe. És akkor így játszottunk vele. Tehát ilyen tényleg jó érzés volt, hogy az volt a kincs, a foci bajnokság győztese azt kapta, nem serleget, meg kupát. Kapott egy 10 milliót. Tehát így rögtön, tudod, így kihasztottuk.
1: Igen, csak hogy érzékeltessük, hogy mennyire értéktelen volt a befőttes üvegben lévő pénz. Lacék, mikor megkapták, örültek, rohantak, felemelték a magasba, majd kiborították, és a befőttes üveg volt az, ami értéket képviselt.
2: Azt visszakérte a markolós.
1: Végre tehetünk bele cserebogarat.
3: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon.

Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Ready on, változatos kedvencek. És igazi újdonságok. Két egyforma zene sosem megy egymás után. Ez a Sunshine FM. Csak jó zene.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: A család egészsége mindennél fontosabb. A Bing Bibatikában szakértő tanácsokkal és gondoskodással segítünk. Generációk óta az önök bizalmáért. Bing Bibatika, a gondoskodó választás.
0: A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland. Akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van a vételkörzet legfontosabb aktualitásaival.

hallgatót a rádió reklám erejével. Debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.

0: Egyforma zene sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
2: Szép napot kívánok mindenki számára. Azt szeretném mondani, hogy Debrecen területén a legfertőzöttebb hely még mindig a Füredi út, és a bejövő szakasz, tehát a Debrecenbe vezető útszakaszon az aszfaltozási munkálatok megkezdődtek, tehát itt nagyon figyeljünk. A Mikepércsi út kereszteződésében a Szabó Kálmán utcánál szintén aszfaltozási munkálatok miatt egy sáv le van zárva, és a Sámsőm útat elemlíteném még meg. A Sámsőm úton tartanak a munkálatok, tehát ott is sebességkorlátozó táblák vannak, és munkagépek az útszesten.
1: Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Reagált Havasi Bertalan a Polgári Demokraták nevű társadalmi kezdeményezésre. Felső fizetési határt húzott a kormány az állami tulajdonú vállalatoknál. Újra megnyitott a kapuit a Miskolc-Tapolcai barlangfürdő. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a részletek.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Reagált Havasi Bertalan a Navracsics Tibor és Ferenc Orsolya által indított Polgári Demokraták nevű társadalmi kezdeményezésre. A Fidesz kommunikációs igazgatója tisztázta, hogy a kormánypártnak jelenleg nincs hivatalos álláspontja a szerveződésről. Saját véleménye szerint azonban polgári demokrataként az egyetlen egyenes út a Fidesz. Havasi hangsúlyozta, hogy a Tiszával való végletes szembenállást szükségesnek és erősítendőnek tartja. Magyar Péterrel pedig lehetetlennek nevezte a párbeszédet, hozzá téve, hogy a júliusban elfogadott ellenállási nyilatkozat továbbra is érvényben van. Felső fizetési határt húzott a kormány a többségi állami tulajdonú vállalatoknál, valamint korlátozta a vezető testületek létszámát és díjazását. A társaságokat három komplexitási kategóriába sorolták. A cégvezetői alapbér a magas komplexitású vállalatoknál legfeljebb a tavalyi átlagbér majdnem ötszöröse lehet, a prémiumot pedig az éves alapbér 20%-ában maximálták. A határozat értelmében a politikai felsővezetők a jövőben semmilyen díjazást nem kaphatnak a bizottsági vagy igazgatósági tagságukért. Újra megnyitott a kapuit a Miskolc-Tapolcai barlangfürdő, miután befejeződtek a két évvel ezelőtti tűzvész utáni, mintegy 1,5 milliárd forintos helyreállítási munkálatok. Az Európában egyedülálló természetes barlangfürdő korszerűsített biztonsági rendszerekkel várja a látogatókat, a gyógyászati szolgáltatások teljes visszaállításáig pedig átmenetileg Miskolcon biztosítják a gyógymasszást és a gyógytornát. Takarással próbálták elrejteni a debreceni déli ipari parkban lévő egyik vízórát, miután korábban felvétel készült annak pörgéséről. A debreceni vízmű ZRT területén található mérőt egy műanyag virágládával takarták le, ám a civileknek sikerült rögzíteniük a legfrissebb állást. A műszer már több mint 24 ezer köbméteres fogyasztást mutatott, ami Mikepércs teljes lakosságának csak nem két havi vízigényét fedezné. Egy 127 lakásos kereskedelmi egységekkel és mélygarázssal ellátott lakópark épülhet Debrecenben, a Kassai út menti barnamezős területen. A debreceni autószerviz Kft. Által kezdeményezett beruházás terveiben egy gépjármű forgalomtól mentes, parkosított belső udvar úgynevezett zöld szív is szerepel a lakók rekreációjának biztosítására. A telepítési tanulmánytervről jövő heti ülésén hozhat döntést a debreceni közgyűlés. Sűrített járatokkal és összehangolt éjszakai menetrenddel segíti a debreceni virágkarnevára látogatók utazását a MÁV csoport. Augusztus 19-e és 22-e között a nagy koncertek után az utolsó vonatok a megszokottnál később 23 óra 20 és 23 óra 30 között indulnak Debrecenből Nyíregyházára, Mátészalka,

0: visszafüredés Püspökladány felé is. Azokra a településekre, ahová a vasút nem vezet, 23 óra 20-kor mentesítő autóbuszokat indít a közlekedési társaság.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
0: Szombaton napos gomoly felhős időre számíthatunk, futó zápor, zivatar csak helyenként északkeleten fordulhat elő, az ország nagy részén csapadék nem várható. Az északnyugatira forduló szél többfelé megélénkül, helyenként megerősödik, délutánra 27 és 35 fok közé melegedhet a levegő.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Kattints a sunshine.hu-ra! Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, megszakítás nélkül. Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
2: Csak jó zene. This is David.

0: Eltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: Megint ugyanúgy jukodunk ki, amiről a múlt héten beszélgettünk, hogy láttam egy olyan Facebook posztot, hogy valaki kirakta, hogy végre most a héten ellenőrzik ugye a motorokat, és hogy Budapest belvárosában végre nem fogja hallgatni ezeket a hangos kipufogókat. És abban a másodpercben ilyen több ezer hozzászólás volt.
2: Hát a motorosok sokan
1: motorosok, hogy amikor vért adunk, amikor egyébként gyerekeket megyünk és szórakoztatunk, meg megjelenünk, meg jótékonysági rendezvényen vagyunk, mert egyébként összetartó társadalom a motoros, akkor azzal nincs probléma, ugye? De, és valaki csak ennyivel zárta a beszélgetést, hogy de nem sokára megint hétfő lesz. És akkor megint kitolhatom a hangos motorral, vagy kipufogóval rendelkező motoromat. Nyilván persze van, akit ez irritál, van, akit ez egyáltalán nem zavar. Én nagyon sokszor találkozok olyannal, ezt nem is tudtam, hogy megyek át falvakon, főleg ilyen szegényebb falvakon, ott állnak kint a kis gyerekek, nem csak fiúk, hanem lányok is, és mindig mutatják, hogy húzzam a gázt, hogy adjak neki, és nem értettem először, hogy mi ez a jel, hogy ők imádják, hogyha egy ilyen hangos motor elmegy mellettük, és akkor így odahúzzák a hangot. Hát az enyémben meg gyári kipufogóban azért hangosnak annyira nem nevezhető, de egy idő után én is adózom, és olyan hálások integetnek, megköszönik, hogy micsoda élmény.
2: Teljesen félreértetted. A gyerekek azért integetnek neked, meg azért mutatják, hogy húz meg, hogy bácsi, tessék innen gyorsan elmenni, mert apa már ébredezik, kijön a lánccal, és úgy hátba vágja, hogy lerepül a motorról.
1: Az kovácsvágásom volt, amikor elmentem a kilátóba, azt meséltem, nem? Leparkoltunk, és akkor ott 1000 lépcső vezet fel, arról híres egyébként az a kilátó.
2: És megszámolt?
1: Hát nem, mert 300 után már is szakadt rólam a víz. Próbálj meg felmenni motoros bakacsban, ruhában, meg sisakban, meg
2: mindenben. 780-nál elvesztettem, úgyhogy lementem.
1: Felmentem, eszméletlenül fújt a szél, amúgy is libegett a kilátó, nekem meg tériszonyom van, és akkor jöttem, hogy de hülye vagy, minek jött tér ide fel? Tehát, hogy semmi értelme nem volt, majd elindultam vissza, és akkor már ott a helyi erők már nézegették, hogy hány kiló lehet a kipufogó meg a tömbé, és akkor már futásban mentem lefelé.
2: Hogy... Ja, úgy, hogy azt végignézted, miközben az 1000 lépcsőt megtetted lefelé, hogy ő
1: persze,
2: ott
1: mert
2: van,
1: messziről láttál. Hát, nem is fentről, de messziről láttam, hogy aha, az fölöttébb gyanús az az autó, meg az a három alak, aki ott nézegeti és méregeti a dolgokat, úgyhogy akkor érdekes, lefelé gyorsabban haladtam.
2: Én is csak ilyen mondatokat hallottál, hogy szerintetek az utánfutóra felfér? Na, szóval a gyerekek azért ugye integettek, hogy apa mindjárt felkel és levág a motorról, utána meg azért integettek már, mikor elfelé mentél, meg tapsoltak, meg örültek, hogy ez az megmentettünk még egy embert.
1: Már ott van bent, hároman ott fekszenek, már a motor is a bokorba.
0: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon.

0: Ez a Keltető Sport.
1: A Keltető Sport.
2: Sportos reggelt kívánunk mindenkinek, megérkeztek a Keltető legfrissebb hírei. Laci, mit szedtél össze?
3: Azzal kezdtük itt még adáson kívül, hogy adjál gázt, tehát lesz egyébként gáz, gokart verseny, ez Hajdunál.
2: Ó, de rég gokart, azt annyira szeretem, végén. Pedig jó, hogy eszembe jutott.
3: Így van, és van például Nyíregyházi induló is, meg lesznek a környékbeli indulók is, úgyhogy valaki szereti a gokartot, akkor nem kell messzire mennie. Egyébként nem volt rossz, annak idején mi is indultunk ilyen média versenyen is, meg egymás közti versenyen is. Ott emlékszem, hogy talán Koltai Tominak volt az a taktikája, hogy ő végig 100%-ig csak a gázt nyomta, és soha nem fékezett. Tehát azt mondta, hogy vagy bejön, vagy nem, tehát a kanyarba is úgy repült be mindig teljes sebességgel, a Rabócsiringen volt.
2: De az izomból kellett a kormány tekerni.
3: És hát volt olyan, hogy mit tudom én, 10-ből 3-szor megpördült és kiesett, mert az már túl nagy tempó volt, de nyilván volt olyan, amikor meg sikerült neki, és egész jó köridőket autózott, úgyhogy valaki szereti a gokartot, akkor érdemes kipróbálni. Amúgy egyébként nem gondolná az ember, mert ül egy kis sámlin alatt a 4 kerék, és egyszer Rabócsi Tibivel beszélgetünk egy ilyen versenygokart kapcsán, volt szerencsém kipróbálni. Hát megmondom őszintén, hogy 4 kör után már szédültem benne, annyira nagy terhelés van, jobbra-balra dőlsz, egészen jól gyorsul, és azt mondta, hogy nagyjából úgy kellett elképzelni azt a súly-lóerő arányt annál a kis versenygokartnál, mintha egy 500 lóerős autóban ülnél. Tehát, hogy súlya semmi, gyakorlatilag két ember félkézzel felemeli és felteszi a kis szállító kocsira, miközben azért teljesítmény megvan benne.
2: Akkor mit szól az, aki egy Forma 1-es autót vezet?
3: Így van, így van. Hát az meg aztán végképp kell egy kis kondi. Tehát mikor azt nézzük a tévében, hogy a fedélzeti kamera képén, hogy mennek az autók, és hogy vezetnek a pilóták, ja, csak az nem derül ki a fedélzeti kamera képből, hogy egyébként ott milyen G-terhelések vannak oldalirányba, hátrafelé, jobbra-balra, vagy egy becsapódáskor, ütközéskor, meg aztán
2: mennyi vizet veszít el, illetve hogy mekkora koncentráció, hogy 110%-on pörög, miközben te már ásítozol, mert hát csak mennek körbe-körbe, olyan, mintha dróton húznák őket.
3: És nekik a 320-as célegyenes, amikor ott mennek, az a pihenő szakasz, igen, akkor igazgat a sisakján, letép egy fóliát, közben csavargat egy kis gombot, szólnak, állíts a fékerőn, stb.
2: Igen, Spotify egy zenét vágy. Semmi extra.
3: Igen, bekapcsolja a klímát.
2: Hátra nyúl egy szendvicsért.
3: Eszik, iszik, így van.
2: Tényleg amúgy ők hogy isznak?
3: Hát van egy ilyen gumicső, ami rendesen, mint egy szívószál, be van a sisakba vezetve, és azon
2: keresztül. És abban mi van? Bármi lehet, amit bármi szeretnének?
3: Hát, amit szeretnék.
2: Viszki kóla.
3: Nyilván alkoholt nem. Egyébként szoktak, legalábbis régen volt ilyen, hogy dopingvizsgálat náluk is, tehát, hogy alkoholos befolyásoltság alatt hát nem lehetett vezetni.
2: Érted, és nem safety car-ban, hanem rendőr leírt.
3: Nem, de a 70-es, 80-as években ez bevett szokás volt, hogy előző este tartottak egy bulit, nyilván, ahogy most is van egyébként, csak még csütörtökönként, vagy ilyen céges rendezvényeken megjelennek a pilóták, de hát alkoholt nem nagyon fogyasztanak. Mondjuk Kimi Räikkönen lehet, de, hogy fogyasztott néha.
2: Mert ahonnan ő jön, ott hideg van, és ott a vodka melegít.
3: Igen, és szükség van rá.
2: Igen, de és akkor az lehet tudni, hogy mekkora mennyiségű vizet visznek ilyenkor magukkal?
3: Hát túl sokat nem, mert az meg nehéz a kocsinak, tehát szerintem ilyen 1,5-2 liternél többet nem lehet, de ennyit meg ki is izzadnak, tehát egy ilyen 1 és 4 liter, vagy 4 kiló között fogyás, az régen bevett szokás volt, attól függően, hogy milyen pályán mész. Tehát ha nagyon-nagyon meleg van, Malajziában magas páratartalommal, vagy Miami-ban, ott azért komolyan lefogysz. Vagyis hát visszafogysz, a vizet veszítesz.
2: És az a helyzet egyébként, hogy hiába is issza a pilóta, attól nem lesz kisebb a súly, mert akkor meg benne van. Tehát, igen, hogy az nem megy
3: semmi. Kivéve Johnny Herbertet, aki mindig bepisílt a rajtnál.
2: Tehát, és hogy kifolyt?
3: Ki? Az overallba.
2: De akkor is veled van.
3: Hát ez az, hogy ezt senki nem mondta neki, hogy ettől még a súly, a lóerő arány nem lesz jobb.
2: Igen, hát mert akkor lenne az igazi, hogyha végig tudnál folyatni.
3: Igen, de akkor volt a terhelés, meg a stressz, hogy őnál ez ilyen bevett szokás volt. Most már tudjuk, hogy Herbert miért nem nyert több futamot. Nem akart ünnepelni a pódiumon ott.
2: Nem, hát igen.
3: Olyan gatyában.
2: Afrika térképpel a nadrágján.
3: És tudod, mondták, hogy nem is volt meleg. Senki meg se izzadt neked. Mi az a volt ott a tűzálló overában? Egyébként azt gondolj bele, hogy amikor kint majd megsülünk, és arról beszélünk, hogy 40 fok van, ő ül a 60 fokos aszfalton, gyakorlatilag pár centire, egy tűzálló overában, ami baromi meleg, rajta egy bukós isakkal, tehát az azért...
2: És tessék koncentrálni, mert 300-zal
3: megyünk. Így van, így van, így van. Tehát, hogy még vezetni is kell. Még utasként is elég rossz, nem, hogy vezetni. Hát említetted a hideget, ha már Räikkönenről volt szó. Nagy Ádám például ezért most bevallotta egy ilyen kis önéletrajzi interjúban, hogy részben ezért hagyta ott Bristolt. Ugye visszatért a Ferencvároshoz, a 88-as válogatott labdarúgó. Olaszországban játszott nagy rész, de volt egy kis kalandja Bristolban is. Azt mondta, hogy nem bírta megszokni, és depressziós lett gyakorlatilag egy év alatt. A család sem sem nagyon bírta, mert azt mondta, hogy rossz volt a kaja, állandóan fújt a szél és esett az eső. Nem ehhez voltunk szokva, úgyhogy inkább vissza Olaszországba és a napfénybe. Volt több kérője, egyébként sokan azzal vádolták, hogy ő az anyagiak miatt jött most vissza a Ferencváros, az azt mondta, hogy ha egy évvel hamarabb jött volna, akkor sokkal-sokkal többet keresett volna, mint most, de nem a pénz motiválta elsősorban, mehetett volna az Egyesült Arab Emirátusokba, illetve Ausztráliába is magasabb pénzért, vágyott haza, és a Ferencváros megszerezte, úgyhogy én örülök neki. Olyan szempontból jó, hogy szem előtt van, és talán visszakerülhet a válogatóba is könnyebben. Mondjuk egy Egyesült Arab Emirátusokban nem biztos, hogy olyan könnyű bekerülni, meg amúgy sem az a nyugalom szigete most szerintem, legalábbis itt a háborús helyzet meg minden miatt, tehát ott azért elég sok a kérdőjel abban a régióban.
2: Nem,
3: is.
2: Mindig mondjuk, hogy jaj, mert Magyarország így meg úgy, de amúgy itt a Kárpát-medencében amúgy szerintem tök jól el vagyunk a világ más pontjaihoz képest, mert na, látod, hova vágyunk állandóan, hogy megyünk nyaralni, minden egyes nyáron miről szólnak a hírek, hogy a nyaralási desztinációknál állandóan van valami probléma.
3: Igen.
2: Hol az egyiptomiaknál, hol Tunéziában,
3: de bárhova mész, Horvátországban is tűz ütött ki, meg ez volt, meg az volt, meg Görögországban is most megint tűz van, meg lezuhant egy helikopter, szóval sok, bárhova mész, Magyarországon nincs probléma.
2: Itt mi a legnagyobb probléma, tegnap esett az eső, meg fújt a szél.
3: Igen.
2: Na, de legyen sok.
3: Miért nem esik az eső?
2: Igen.
3: Tehát mondjuk mi magyarok meg ilyenek vagyunk, ez a soha nem jó semmi. Tehát ez a, nem nagyon tudunk örülni egyébként. Ha esik, az a baj, ha nem esik, az a baj. Ha fúj a szél, az a baj, ha nem fúj, akkor az a baj. Szóval...
2: Engem csak két dolog zavar, hogy fázom és melegem van.
3: Na látod, ott van Hosszán Hasszán, nem tudom róla, hallottál-e?
2: Hosszán Hasszán.
3: Kedvenc edzőt szerintem. Ő egyébként az egyiptomi válogatottnak a szövetségi kapitánya, csak szólok. 60 éves volt, és jó kis szülinapi bulit rendezett a szűk családdal. Hát apró szépséghiba, hogy nála az a szűk család az két feleséget jelent, és az ő családját, meg a gyerekeit, mert hogy náluk megengedett a több nejűség, és két felesége is van.
2: Én ezt sosem értettem, hogy a gyakorlatban ez hogyan lehet kivitelezni.
3: Hát majd kérdezd meg tőle, de most már ő se tud igazából szerintem helyes választ adni, mert az egyiktől el is vált. Történt ugyanis a 60 éves szülinapi bulinak két hölgy összeveszett, és annyira, hogy összeverekedtek, tépték, húzták egymást, volt ütés, volt minden. Na, hát szegény Hosszán meg közéjük akart állni, hogy majd sitítja a feleségeket, és
2: megvonult,
3: most már hagyják
2: közé
3: abba.
2: Sose állunk.
3: Na, igen, az lett a vége, hogy ő is úgy felhúzta magát, hogy elájult, és akkor be kellett vinni a kórházba, de a kórházba közölték, hogy hál' Istennek nincs komoly szervi probléma, csak felidegesítette magát. Hát két ilyen nő mellett csoda. Hát hölgyeim már, bocsánat, de ugye ezek képesek voltak őre menni, és akkor azt mondta az egyiptomi kapitány, hogy ennek véget kell vetni, úgyhogy be is adta a vállópert az egyik ellen, akivel egyébként évtizedek óta együtt élt, és van három gyereke is, attól a hölgytől most elválik, és most már csak egy felesége lesz. Megtalálta a helyes megoldást, úgy tűnik.
2: Hát egy újabb fél lábú ember. Egy különcsepet elmorzsolunk, érte?
3: Igen, hogy sajnáltuk most már, hogy leéltek, nem tudom, 20-30 évet együtt, és akkor most válnak el.
2: Ahogy haverom mondaná, amikor elment egyszer egy vizsgálatra, egy ilyen gyári munkásként, azt mondta ő, és igaza van, félherével is, vagy egyherével is lehet esztergálni, mert ugye ott az volt a vizsgálat célja, hogy kiderítsék, hogy megvan-e mindkettő, és kérdezte, hogy csókolom, egyherével nem lehet esztergálni, hát hogy mire való ez a vizsgálat. Na hát most akkor ugye nyilván ő is egy nejjel is lehet élni. Tehát.
3: Így van. Hát mint amikor annak idején Miska bácsi a 70. születésnapját ünnepli a feleséggel, és akkor jön a jó tündér, és megkérdezi tőle, hogy lehet egy kívánság, és azt mondja, Miska bácsi, legyen egy 20 évvel fiatalabb feleségem. Na így lett Miska bácsi egy pillanat alatt 90 éves.
2: Szerencsétlen.
3: Nem pont így gondoltam.
2: Hát kívánni tudni kell, vagy jól kívánni.
3: Na gyorsan akkor még helyi vonatkozású sporthírek. Kis Dániát leigazolta a Deac jégkorong csapata. Egy rutinos jégkorongozóról van szó, egy védőről, aki Újpesten is és Diósgyőrben is játszott, és nagyszerű teljesítmény nyújtott. Csapatkapitány is volt, azt gondolom, hogy a Deac nagyon jól járt vele. Hétvégén labdarúgó mérkőzéseket rendeznek az NB1-ben, lesz megint egy keleti összecsapás, mégpedig a Kisvárda DVSC találkozó majd Kisvárdán, a Nyíregyháza Spartacus pedig az MTK vendége lesz majd a hétvégi fordulóban szombaton, úgyhogy lesznek fontos mérkőzések. Hát mondanám azt, hogy a régió csapatai nyerjenek, de mondjuk ez így a Kisvárda-Debrecen összecsapás kapcsán ez így lehetetlen, hogy mind a kettő nyerjen.
2: De az egyik nyerjen.
3: Legyen döntetlen, és akkor senkinek nem lesz semmi.
2: Vagy akkor senkinek nem lesz jó igazán.
3: Hát igazából tényleg nem. Tehát az a rossz ebben a három pontos rendszerben, hogy ha egy pontot szerzel, az olyan, mintha nem szereztél volna semmit. Maximum annyiból jó, hogy nem vesztesen hagyod el a pályát. Már attól függ, hogy hogyan alakul ez a pontszerzés is. Ott van például az MTK Nyíregyháza ellenfele, amely nagyon sokáig jól állt a Puskás Akadémia ellen, csak 98. percben kapott góllal, aztán vereséget szenvedsz. Akkor meg azt mondod, hogy ó, inkább maradt volna döntetlen.
2: Igen, meg van az a helyzet, amikor örülsz a döntetlennek, igen. Mert te egyenlítesz, és a lefújás pillanatai előtt történik.
3: Vagy esélyed nincs, és az egész igen. Meccsen védekezel, és kihúzod egy 0-0-ával, és azt mondod, hogy mondjuk egy Ferencváros otthonában szerintem mindenki örül a döntetlennek is. Igen, meglátjuk
2: majd. A Ferencvárost.
3: Igen, de úgy mondom, hogy a vendégcsapatok igen. Esetében, mert azért a Fraditól pontot szerezni, az mindig egy komoly fegyvertény.
2: Laci, neked pedig köszönjük a sport összefoglalót.
0: Ez volt a Keltető Sport
1: a Sunshine FM-en.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
4: Felső fizetési határt húzott a kormány az állami tulajdonú vállalatoknál. Baka András köztársasági elnök a közmédián keresztül üzent először az országnak. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök meghívta Magyar Péter miniszterelnököt. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a részletek.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
4: Felső fizetési határt húzott a kormány a többségi állami tulajdonú vállalatoknál, valamint korlátozta a vezető testületek létszámát és díjazását. A társaságokat három komplexitási kategóriába sorolták. A cégvezetői alapbér a magas komplexitású vállalatoknál legfeljebb a tavalyi átlagbér majdnem ötszöröse lehet, a prémiumot pedig az éves alapbér 20%-ában maximálták. A határozat értelmében a politikai felsővezetők a jövőben semmilyen díjazást nem kaphatnak a felügyelőkért. Bizottsági vagy igazgatósági tagságukért. Baka András köztársasági elnök az augusztus 20-ai ünnepen a közmédián keresztül üzent először az országnak. Az új államfő hangsúlyozta, hogy a közmédia hitelességét nem lehet bejelenteni, azt a következő évek munkájával kell kiérdemelni. Kiemelte, a propaganda politikai szándék mentén működik, ezért a független tájékoztatásban mindig meg kell hallgatni a másik felet is. Beszédét azzal a gondolattal zárta, hogy a közmédia nem hazudhat. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök augusztus 20-a alkalmából hivatalos levélben hívta meg Kijevbe Magyar Péter miniszterelnököt. Az ukrán államfő a nyílt és konstruktív együttműködés erősítését sürgeti. Emellett megköszönte Magyarországnak a szuverenitásuk támogatását és a humanitárius segítséget. A két vezető kétoldalú találkozója már hónapok óta napirenden van, ám a helyszín kérdésében eddig nem született végleges megállapodás. Újra megnyitott a kapuit a Miskolc-Tapolcai barlangfürdő, miután befejeződtek a két évvel ezelőtti tűzvész utáni, mintegy 1,5 milliárd forintos helyreállítási munkálatok. Az Európában egyedülálló természetes barlangfürdő korszerűsített biztonsági rendszerekkel várja a látogatókat, a gyógyászati szolgáltatások teljes visszaállításáig pedig átmenetileg Miskolcon biztosítják a gyógymasszást és a gyógytornát. A Fidesz frakció közleményben reagált Lázár János volt építési és közlekedési miniszter lemondására, kiemelve, hogy a politikus távozása a képviselőcsoport tervezett átalakításának része. A párt megköszönte Lázár János 25 éves parlamenti munkáját, a megüresedett mandátum betöltéséről és a frakció átszervezésének további lépéseiről pedig későbbre ígértek tájékoztatást. Havasi Bertalan kommunikációs igazgató jelezte, a Fidesz elnöksége szeptemberben értékelheti a párt jelenlegi szervezeti és személyi állapotát. A Forage nyerti átvilágítása nyomán a kormány a Nemzeti Adó és Vámhivatalhoz, a rendőrséghez, valamint a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalhoz fordul, mivel akár több 1,000 milliárd forintnyi közpénz visszaszerzése is a tét, jelentette be Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. A tárcavezető közösségi oldalán közé tett összegzése szerint a korábbi konstrukcióban az állam gyakorlatilag pénzt biztosított egy magáncégnek ahhoz, hogy az megvásárolja az állami vagyont. A vizsgálatok célja a visszaélések feltárása és a vagyoni károk megtérítetése.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
0: Valuta információ a Sunshine FM-en.
4: Az angol font folytatta a menetelést, így az árfolyama jelenleg kicsivel haladja meg a 426 forintot. Az euró jegyzése szintén emelkedett, az ára már 365 forintot közelíti. A svájci frank lényegében stagnált az előző napok után, továbbra is megközelíti a 388 forintot, ahogyan az amerikai dollár sem mozdult el érdemben, és jelenleg kicsivel haladja meg a 314 forintot. Szombaton napos gomoly felhős időre számíthatunk, futó zápor, zivatar csak helyenként északkeleten fordulhat elő, az ország nagy részén csapadék nem várható. Az északnyugatira forduló szél többfelé megélénkül, helyenként megerősödik, délutánra 27 és 35 fok közé melegedhet a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Feltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: Egy hatalmas kokain szállítmány is az ölünkbe hullott, nem a miénkbe illacival, hanem hogy Magyarországon egyre.
2: Úgyse tudnánk vele mit kezdeni, nem? Tehát, hogy mi két szakértő Gabival, de nekünk bármilyen fehér por lisztet is behozhatnának.
1: Na most figyelj, oda tennék eléd, mondjuk itt van a dobozomban van másfél szendvics. Igen. Most, hogyha ebbe kokain lenne, odaadnám neked. Akkor fogalmat sem lenne, hogy mit csinálj vele?
2: Fogalmat. Mit csinálj?
1: Rendben. Ő egy törvénytisztelő polgár.
2: Azt sem tudnám, hogy kokain van benne.
1: Tehát hát elmondom, rá van írva. Hát otthon is ráírom, cukor, só.
2: Igen, de hogy összekever, nem? Hát anyukám, kicsit, hát só helyett véletlenül egy kis kokaint raktam a pörköltbe.
1: A kinti főzésnél, mikor mindenki odalép egy kicsit, te tettél elég kokaint?
2: Nem tudnám megkülönböztetni. Hozzáteszem, hogy mit kezdenék vele.
1: Hát, másabb most... a hatása, mint a lisztnek, az biztos.
2: Igen, sok vidám pék lenne a környékemben. Viszont tényleg nem tudnánk mit kezdeni, hogy most mit csinálsz?
1: De tényleg, kislítsd fel!
2: Oké, elkapták most ezt a szállítmányt. Igen. Te mondtad, hogy az egyik vagonban valami 70 kiló volt.
1: Konténerben volt, várj, azt mondja, hogy azt hiszem 20 konténerben banán közé rejtették, összesen 500...
2: Na, a banánt felismerném.
1: 522 kiló kokain, egy ilyen 15 milliárd forint értékű szállítmány, tehát azért ez itt már nagyon nagyban játék.
2: Nagyon nagy, és akkor jeléd raknának, te megtalálnád ezt a 70 kiló kokaint, itt hagynák neked a szerkesztőségbe, és akkor mit csinálnál vele?
1: Hát először szólnék Norbinak, meg Rolinak, hogy segítsetek már lepakolni, mert nagyon nehéz.
2: Hát nem bírom, már cementes zsákot sem lehet cipelni.
1: Az a jó viszont egyébként, hogy a cementtel ellentétben ezeket nem 25 kiló zsákba rakják.
2: Igen, 70, jó, mondjuk lenne 70 kiló kokain, ide leraknak, és azt mondanák neked, hogy ez ér 2 milliárd forintot. Hát oké, hogy ér 2 milliárd forintot, de mit csinálnál vele?
1: Hát azt mondanám, hogy itt hagyom neked egyért.
2: Én fél ér odaadom, csak vigye valaki.
1: Nem, de ilyenkor mire gondolhatna az ember? Tehát csak játszunk el vele, jó? Tehát, hogy nem, nincs nálunk kokain, szögezzük le, nincs nálunk, nem volt, nem is lesz.
2: Nem is láttunk még.
1: Azt se tudjuk, hogy néz ki, és hogy mit kell vele csinálni, de hogyha itt lenne, és azt mondanák, hogy na jó, el kéne adni, akkor ilyenkor mire gondolsz? Hát, hogy fogalmat sincs, hát, hogy hol indulj el?
2: Ezt valaki nagyon keresni fogja.
1: A másik az, hogy de valaki az nagyon biztos keresni fogja, de tételezzük, hogy nem keresik, hanem csak el akarod adni. De kit hívsz fel? Hát nyilván azt, akiről tudod, hogy hát azért kicsit van vaj a füle mögött, kicsit stiklis, egyszer már átment a piroson.
2: Nem, ilyenkor el kell menni a filmekben, mindig azt látod, hogy ilyen felüljárók, meg ilyesmi alatt vannak ilyen kétes alakok, akik ott állagálnak ilyen kis zacskókkal, és akkor odamész, és mondod, hogy van egy kis cuccom, jó, mennyi?
1: 70 kiló.
2: És akkor így előveszed a csomagtartóból.
1: Oké, kérek belőle 3 grammot.
2: De annyira abszurd. Nem, mert nálunk ez biztos, hogy nem így működik.
1: De hát hogy... 70 kiló, az ugye 70 ezer gram.
2: Igen. És ez csak egy kis része volt, mert hát, azt mondtam,
1: mert 522 kiló.
2: Hogy jutott el ez idáig? Tehát, hogy elindult Brémából, ugye ott kikötöttek.
1: Ott a brémai muzsikus felfogott.
2: Meghozták a banánt, oké. Okay. Kicsit több lett főnök, maradhat, 500 kilóval.
1: Azért, mert ezek ilyen jó húsos dúzatban állók.
2: Megszívta magát menet közben.
1: Majommal, megszívta magát. Igen.
0: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon.

0: megengedtél.
1: Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
2: Tehát, hogy mi értjük egyébként, hogy a logika az az egészben, hogy a környezetvédelme szempontjából igen, hogy ne háromszor gyakrabban kelljen az embereknek olajat cserélni, pedig ugye általában azt mondták mindig is, hogy az az egészséges 10-15 ezer. Igen. Mondjuk vannak autók, aminél már 8, mert én is például 8-9 ezeren
3: kint. Hát attól függ, hogy hol használod. Ha városban használod, mindig azt szokták mondani, akkor felezd meg a csereperiódust, mert sokkal jobban elhasználodik. Beindítod, mész vele egy kicsit, 5 kilométer, be sem melegszik szegény, leállítod. Úgyhogy én megértem az embereket, hogy bíznak. Nálam is például az én autó, mert ugye a másik, amiről beszéltem, az a páromnak az autója, amiről én, nekem ami van, az egy több mint 20 éves autó, szegény, tényleg mindent megkap, amit kell. Ha hallok egy nyikorgást, akkor megyek és cserélem, vagy cseréltetem, vagy csinálom. Kiszolgál. Amikor beülök egy újabb konstrukcióba, akkor persze tetszik, hogy jó ez a funkció, jó az a funkció, jó minden. Nekem a belsők azok, az már inkább olyan vegyes érzelmek vannak bennem, hogy egy régebbi autónak a belseje szerintem egy kicsit igényesebben volt megcsinálva.
2: Amikor még adtak rá, az anyagokra is.
3: Mint ez a 100% fröccsöntött műanyag.
2: Igen, itt már csak 20 millió fölött találsz olyan autót, amiben tényleg azt mondod, hogy na, itt odafigyeltek a belsejére, mert egyébként ugye egy óriási tömeggyártás zajlik, kispórolt, minél könnyebb, kikönnyített anyagok, olcsó anyagok.
3: Amitől én falra mászok, amikor a reklámokban azt sugallják, hogy ez csak 10 millió forint, és most csak 11 millióért. Hát könyörgöm, egy átlagembernek azért 10 millió forint szerintem sok pénz egy autóért. Tehát, hogy de nem csak, mert most azt látom, már nem csak Magyarországon, hanem külföldön is, részben emiatt is esett vissza a magánvásárlóknak a vásárlása, mert nagyon sokan Magyarországon néztem, talán 75-80% az új autó eladásoknak céges volt például a tavalyi évben. Nem véletlenül a cégek kifizetik, de a magánszemélyek azért hatszor meggondolják, hogy most 10-15 millió forintokat kifizessenek egy új autóért. Annak meg megvan az előnye, mert nyilván akkor garanciával jár, ha oda viszed a szervizbe, ott tényleg akkor rendben van, akkor tudod, hogy 5 évig nincs ilyen problémád, vagy ha bármilyen problémád van, akkor elméletileg javítják.
2: Igen, nagyon jó szervizbe hordani egyébként, meg a szervizkönyvet is töltögetni, meg kitöltetni, ez szuper egyébként, csak ilyenkor jön az, hogy akkor a szervizben 200 ezer lesz az olajcsere, egy hagyományos szerelőnél, aki nem sufni tuningos, hanem csak egy szerviz, ott meg lehet, hogy harmad ennyi lesz az olajcsere.
3: De sokan nem tudják, nem kötelező egy olajcsere miatt például márka szervizbe vinni. Ott van, ahol igen, hogyha kitolod a garanciális időt, tehát azt mondja, hogy ha hozzám hoztad végig, akkor plusz 2 év garanciát még kapsz, vagy stb., akkor rendben van. De egyébként ez az uniós előírás, ez már rég megváltozott, tehát pont emiatt, hogy viheted, csak sokan ezt ugye nem tudják így. Nyilván nem a sufni tuninghoz, meg nem hozzám hozod olajcserére, hogy azt mondod, hogy lecserélem, én meg bepecsételek valamit. Tehát azért az garanciát nem jelent.
2: Milyen pecséted van még a kis dobos meg?
3: Bármilyen. Amilyet szeretnél, tudod, mint a divatmárkák, de milyen pólósz, ez milyen címkét, várjunk rá.
1: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Hello Debrecen!
3: Itt az új taxis élmény.
2: Az Uber Taxi most az 555 taxi partnereként megérkezett.
3: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
2: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
3: Utazz bárhová egyszerűen.
2: Töltsd le az Uber alkalmazást,
3: vagy hívd az 555-555-öt.
2: Fontos érkezés, kényelmes fizetés.
3: Készen állsz az új kalandra?
2: 555 taxi és Uber Taxi.
0: A Sunshine FM hétvégén is veled van. A tökéletes kikapcsolódáshoz hétvégén is a Sunshine FM biztosítja a térség legfrissebb híreit, kulturális eseményeit, valamint a legjobb hétvégi programokat. Szombat délután vár a Sunshine Top 40-es lágerlista. Érdekes zenei infókkal fűszerezzük meg a hétvége hangulatát Magyarország és Európa legtöbbet játszott rádiós kedvenceivel. Az estében pedig a hallgatóké a főszerep. Indul a Halló kívánság műsor. A szombat éjszaka fúziója a Sunshine FM-en valósul meg, mert a parti hangulathoz jön a Sound of Sunshine, a térség első számú rádiója. Ez a Sunshine FM, megszakítás nélkül.
1: Csak jó zene. Van valami egészen különleges Debrecenben.
0: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
1: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
0: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
1: Nekünk ez szerelem.
0: Sunshine FM, csak jó zene.
4: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
5: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
0: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemel csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen

0: információk a Sunshine FM-en.
1: Szép napot kívánok mindenki számára. Azt szeretném mondani, hogy Debrecen területén a legfertőzöttebb hely még mindig a Füredi út, és a bejövő szakasz, tehát a Debrecenbe vezető útszakaszon az aszfaltozási munkálatok megkezdődtek, tehát itt nagyon figyeljünk. A Mikepércsi út kereszteződésében a Szabó Kálmán utcánál szintén aszfaltozási munkálatok miatt egy sáv le van zárva, és a Sámsőm útat elemlíteném még meg. A Sámsőm úton tartanak a munkálatok, tehát ott is sebességkorlátozó táblák vannak, és munkagépek az útszesten.
0: Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Magyar Péter bejelentette, hogy ismét országjárásra indul. Bak András köztársasági elnök a közmédián keresztül üzent először az országnak. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök meghívta Magyar Péter miniszterelnököt. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a részletek.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Volodymyr Zelenszky ukrán elnök augusztus 20-a alkalmából hivatalos levélben hívta meg Kijevbe Magyar Péter miniszterelnököt. Az ukrán államfő a nyílt és konstruktív együttműködés erősítését sürgeti. Emellett megköszönte Magyarországnak a szuverenitásuk támogatását és a humanitárius segítséget. A két vezető kétoldalú találkozója már hónapok óta napirenden van, ám a helyszín kérdésében eddig nem született végleges megállapodás. Magyar Péter a Tisza-szigetek találkozóján bejelentette, hogy ismét országjárásra indul, és nyilvánossá tette a 16 állomásból álló listát. A sorozat Dunaújvárosban indul, és többek között Pécs, Miskolc, Szeged, Debrecen, valamint Szombathely érintésével végül Budapesten zárul. A pontos menetrend még nem ismert, de augusztus végétől a kormány miniszterei is csatlakoznak a helyszíni találkozókhoz. Bak András köztársasági elnök az augusztus 20-ai ünnepen a közmédián keresztül üzent először az országnak. Az új államfő hangsúlyozta, hogy a közmédia hitelességét nem lehet bejelenteni, azt a következő évek munkájával kell kiérdemelni. Kiemelte, a propaganda politikai szándék mentén működik, ezért a független tájékoztatásban mindig meg kell hallgatni a másik felet is. Beszédét azzal a gondolattal zárta, hogy a közmédia nem hazudhat. Elsöprő fölénnyel a Magyar Posta alkotása nyerte a debreceni Virágkarnevál közönség szavazását. A részletgazdag figurákkal díszített különleges kompozíció készítői és alkotói a Kossuth téri nagy színpadon vették át a győztesnek járó plakettet. Az elismerés nem csak a látványos munkának, hanem a postások közösségének példaértékű összefogásának is szól. Vasárnap estig több helyszínen is megtekinthetők a debreceni Virágkarneválon felvonultatott kompozíciók. A Piac utcán 6 virágkocsit állítottak ki, Nagyváradra 4 alkotást szállítottak át, míg a közösségi virágkocsit augusztus 23-áig a Dósa Nádor téren láthatja a közönség, mielőtt a debreceni Szigetkék tematikus park területére kerülne. Nyilvánosságra hozta a miniszterelnökség a 2022 és 2026 közötti állami civil támogatások interaktív térképét. Hajdú-Bihar vármegyében a Gút-Keled Egyesület kapta a legtöbb forrás, több mint 561 millió forintot, közel 298 millió forint jutott a Verecke Alapítványnak, emellett 100 millió forint feletti támogatásban részesült a Jövőkép Alapítvány, a Zsindelyes Tanya Alapítvány, a József Fejlődéséért Alapítvány, a Jövőnk Közössége Egyesület, valamint a Civilek a Fiatalokért Egyesület is. A debreceni északnyugati gazdasági övezet megnövekedett utazási igényei miatt augusztus 24-től hétfőtől módosul a 70-es vonalcsoport menetrendje. A változás a 71-es, a 71-ás, a 71-h-s, a 72-es és a 73-as autóbuszokat érinti. A DKV üzem kezdettől finomítja a járatok indulási időpontjait a műszakváltásokhoz és a terület hatékonyabb kiszolgálásához igazodva.
3: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Szombaton napos gomoly felhős időre számíthatunk, futó zápor, zivatar csak helyenként északkeleten fordulhat elő, az ország nagy részén csapadék nem várható. Az északnyugatira forduló szél többfelé megélénkül, helyenként megerősödik, délutánra 27 és 35 fok közé melegedhet a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Kattints a sunshine.hu-ra! Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen!

0: Rózsa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
2: 3, 2, 1, hello, kellemes hétvégét, méghozzá azon belül is hosszú hétvégét. Olivia Dinnel kezdünk 14 óráig. Itt leszek vele, csak jó zene, és természetesen sok fontos információ első körben. Egészségesek, hasznosak és tudatosak leszünk.
0: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Földi Bettivel, megszakítás nélkül. Sunshine FM.

értem, úgyhogy el is árulom a folytatásban itt a Szán Cityben, hogy miért tesz a többség mosogató szivacsot a fagyasztóba és a hűtőben, nos, ha hiszed, ha nem. A mosogató szivacs ma már annyira alapvető része a háztartásunknak, hogy szinte észre sem vesszük, milyen gyakran kerül a kezünkbe. A piacon számos típus létezik, ebben már inkább bele sem megyek, viszont hogy miről is van szó. A szivacs cseréjének ideje sokkal rövidebb, mint azt a legtöbben gondolnák. A szakértők szerint a mosogató szivacs az egyik legszennyezettebb tárgy a háztartásban, gyakran több baktériumot tartalmaz, mint a fürdőszobai lefolyó. Tehát milyen időközönként kellene lecsorélni, és miért tesznek sokan szivacsot a hűtőbe vagy a fagyasztóba? Nos, ígértem, hogy elárulom. Hát először is a folyamatos nedvesség, az ételmaradékok és a meleg környezet ideális táptalajt biztosítanak a mikroorganizmusoknak. A szivacsot ezért ajánlott hetente legfeljebb 2 hetente lecsorélni, még akkor is, ha látszólag jó állapotban van. Aztán fontos tudni, hogy a szín vakulás, a kellemetlen szag, a szivacs széttesése, vagy a felület érdesedése mind egyértelmű jelek arra, hogy eljött a csereideje. A túlhasznált szivacs nem csak kevésbé hatékony, hanem a baktériumokat is visszajuttathatja az edényekre, ami hosszú távon egészségügyi kockázatot jelenthet. Az utóbbi időben egy új trend is terjed, sokan a mosogató szivacsot a hűtőbe, vagy a fagyasztóba teszik, természetesen tiszta állapotban. És hát elsőre talán furcsának tűnik, hogy egy konyhai eszköz zöldségek és húsok között kap helyet, ám a módszer mögött logikus magyarázat áll, például segít csökkenteni a felesleges párát, magába szívja a nem kívánt szagokat, és áramszünet esetén lassítja a leolvadásból eredő víz szétfolyását. A hűtőben tárolt szivacs azonban más szempontból is hasznos lehet, főleg ilyenkor nyáron. Ma is tanultunk valamit, őszinte leszek, én sem tudtam, úgyhogy ha most a mosogató közelében vagy, azért gondold.

0: közlekedési információk a Sunshine FM-en.
1: Hosszú hétvége van, ez pedig az utakon is nagyon-nagyon érződik, már azért ilyenkor is nagy a jövésmenés, viszont azért csökkent egy picit, lehet azt mondani, a bevásárló központok környékén. A piacok nyitva vannak, nyitva tartanak, úgyhogy csak óvatosan vezess, figyelmesen, jó utat, baleset és csekkmentes közlekedést.

0: Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok. Két egyforma zene sosem megy egymás után.
0: Ez a Sunshine FM.

James Hype-al egy Ferrari-ban ültünk itt a Sunshine-on, de még mindenképpen itt lesz Norma Jean és az Out My Head 2025-ből, a kettők között pedig szólok arról, hogy most Mariannál ér szó. Hozzá már is a legfrissebb híreket pár perc, és kezdjük a gasztatórát.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.

0: Sziasztok! Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 Sunshine FM Debrecen. Tudtad, hogy a zene hallgatási jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgass megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
1: Mindig veled. Ez a Sunshine FM. Van valami egészen különleges Debrecenben.
2: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
1: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
2: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
1: Nekünk ez szerelem.
2: Sunshine FM, csak jó zene. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
2: Adj hangot vállalkozásodnak. Írj el

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Felső fizetési határt húzott a kormány az állami tulajdonú vállalatoknál. A Fidesz frakció közleményben reagált Lázár János lemondására. Az ünnepi hosszú hétvégén is folyamatosan zajlanak a fenékküszöbépítési munkálatok. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a részletek.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Felső fizetési határt húzott a kormány a többségi állami tulajdonú vállalatoknál, valamint korlátozta a vezető testületek létszámát és díjazását. A társaságokat három komplexitási kategóriába sorolták. A cégvezetői alapbér a magas komplexitású vállalatoknál legfeljebb a tavalyi átlagbér majdnem ötszöröse lehet, a prémiumot pedig az éves alapbér 20%-ában maximálták. A határozat értelmében a politikai felsővezetők a jövőben semmilyen díjazást nem kaphatnak a felügyelőbizottsági vagy igazgatósági tagságukért. A Fidesz frakció közleményben reagált Lázár János volt építési és közlekedési miniszter lemondására, kiemelve, hogy a politikus távozása a képviselőcsoport tervezett átalakításának része. A párt megköszönte Lázár János 25 éves parlamenti munkáját, a megüresedett mandátum betöltéséről és a frakció átszervezésének további lépéseiről pedig későbbre ígértek tájékoztatást. Havasi Bertalan kommunikációs igazgató jelezte, a Fidesz elnöksége szeptemberben értékelheti a párt jelenlegi szervezeti és személyi állapotát. A paksi atomerőmű hűtővíz ellátásának és működésének biztosítása érdekében az ünnepi hosszú hétvégén is folyamatosan zajlottak a fenékküszöbépítési munkálatok a Dunán. Ruszin-Szendi Romulus honvédelmi miniszter tájékoztatása szerint a katonák és a vízügyi szakemberek már több ezer tonna követ építettek be a folyóágyba, miközben a vízi útvonal hajózhatóságát is igyekeznek fenntartani. A honvédség búvárokkal, műszaki alakulatokkal és helikopterekkel támogatja az energiabiztonság megőrzéséért tett erőfeszítéseket. A Lakmusz információi szerint már 4 milliárd forintot utaltak vissza a Nemzeti Kulturális Alap azon támogatottjai, akik korábban a vitatott 17 milliárdos keretből kaptak pénzt. A visszafizetők listáján a Debreceni Café Egyesület is szerepel, amely 28 millió forintot adott vissza az államnak. A civil szervezet a támogatást eredetileg közösségépítő programokra kapta. Az ügyben a Nemzeti Adó és Vámhivatal költségvetési csalás és hűtlen kezelés gyanúja miatt indított nyomozást. Új bérlakás rendelettel helyezi új alapokra az önkormányzati lakhatási rendszer Debrecen városa. Az október 1-én hatályba lépő szabályozás értelmében 200 bérlakást biztosítanak szociális alapon, a pályázatok elbírálásánál pedig megszűnik a licit. A lakbér kategóriák igazodnak az új lakás törvényekhez. A lakbérek 15%-kal emelkedtek, ám az önkormányzati díjak így is 70%-kal elmaradnak a piaci áraktól. Az önkormányzata meglévő bérlők védelmét is garantálja, a szerződések 5 évvel meghosszabbíthatók. Elsöprő fölénnyel a Magyar Posta alkotása nyerte a debreceni Virágkarnevál közönség szavazását. A részletgazdag figurákkal díszített különleges kompozíció készítői és alkotói a Kossuth téri nagy színpadon vették át a győztesnek járó plakettet. Az elismerés nem csak a látványos munkának, hanem a postások közösségének példaértékű összefogásának is szól.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Szombaton napos, gomoly felhős időre számíthatunk, futó zápor, zivatar csak helyenként északkeleten fordulhat elő, az ország nagy részén csapadék nem várható. Az északnyugatira forduló szél többfelé megélénkül, helyenként megerősödik, délutánra 27 és 35 fok közé melegedhet a levegő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: A Gasztrotúra műsor és a finom ételek támogatója a Mirázs étterem Hajdúszoboszló. www.mirazs-étterem.hu Magyar ízvilág és netisztult elegancia. 3, 2, 1,
3: go! Főzünk is mindjárt, írjuk a Gasztrotúra. Hello, köszi, hogy velem vagy ebben az órában is. Hogyha kíváncsi vagy arra, hogy a lecsót, hogy lehet fortíjosan elkészíteni, akkor figyelj, fülej. Ha pedig neked van tipped, akkor tudod. 0623 16 3000.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en. Földibe.

Mostanában miről is beszélhetnénk itt a Sensitive-ben, mint a különleges dolgokról. Az, hogy lecsó szerintem adja magát nyári különlegességnek, már éppen nem mondható, de ha nyár, akkor lecsó természetesen. De mivel tudjuk megbolondítani? Most ennek néztem utána. Itt van például a majorkai lecsó. Na, hogy mitől majorkai a majorkai lecsó, ezt én például nem tudom, azon kívül, hogy nyilván tudom, hogy milyen majorka, vagy hogy milyenek a spanyol ízek, de hát mit teszi különlegessé, mint az olívaolaj természetesen, padlizsán, cukkini, piros kaliforniai paprika, paradicsom szósz, mindenképpen a kötelező kellégek között. Aztán a vega indiai lecsó is itt van, amit érdemes szintén elkészíteni. Na, hogy mitől lesz indiai? Többek között a vöröshagymától, a csicseri borsótól, a füstölt piros paprikától, a római kömény elengedhetetlen, és a feta sajt is. És persze, hogy a török lecsó sem maradhat ki a sorból. Újhagyma, fokhagyma, paradicsom, csili, oliva, oregano, sóbors, petrezselyem és tojás. Talán mindközül ez hasonlít eddig a legjobban, és hogy milyen a piperáde vagy a zöld vegán saksuka, miért, mit jelent innen

A lecsó a főszerepben most a mai gasztro túrában, mert én azt gondolom nem nyár, hogyha nincsen lecsó legalább kétszer az asztalon. Hát hölgyeim és uraim, a piperádéról beszéltem, hogy mindenképpen elárulom, hogy mit is jelent, illetve mi kell hozzá. Ez is egy lecsófajta, csak úgy halkan megsugom. Egyébként tulajdonképpen ez egy ilyen olasz fajta lecsó, paradicsom, kápia, paprika, füstölt piros paprika, vörös hagyma, fokhagyma, olívasó, kakukkfű, babérlevél. Petrezselyem, és itt jön a csel, a sonka az, ami a középpontban áll. A sonka szeleteket száraz serpenyőben kell megpiríteni, a vörös hagymát megpucolni, és igazából a többi már csak történelem, ugyanaz, mint a mi lecsónk. A zöld vegán saksukáról is beszéltem pár perccel ezelőtt, én még életemben nem hallottam erről a lecsófajtáról, és nem is biztos, hogy el fogom készíteni, bár a spenótot szeretem, de a mandula tejjel már kevésbé tudom elképzelni, valamint szódabikarbóna, sörélesztő pehely, bors, oliva, póré, hagyma, csili pehely, római kömény és koriander mag, tehát ez már az az igazság, hogy nagyon különleges, legalábbis nekem. Már az elkészítésnek az eleje is a mandula tejszint, spenóttal, szódabikarbónával és sörélesztő pehelyjel egy késes aprítóban össze kell turmixolni, sózni, borsózni és félretenni, a szódabikarbónát azért ajánlott beletenni, hogy megmaradjon a zöldségek szép színe. És innentől kezdve a többi már megint csak a lecsóféle elkészítési mód. Hát én azt gondolom, érdemes azért kísérletezni.

benne voltunk a lejtsóban rendesen, legalábbis a különlegességek szempontjából, most viszont a híreknek adjuk át magunkat. Érkezik már is mindjárt DJ Renegád és a Rájdítja után Sipos Marianna. Többek között arról lesz szó, hogy újabb hőhullám éri el az országot, illetve elindult az egyeztetés a szívhangrenddel kapcsolatosan, tehát már is jön a részletekkel Sipos Marianna. Aztán folytatjuk a Sunsetét.

0: A gasztrotúra műsor és a finom ételek támogatója a Mirázs étterem Hajdúszoboszló. www.mirazs-étterem.hu Magyar ízvilág és netisztult elegancia.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Hello Debrecen!
3: Itt az új taxis élmény.
2: Az Uber Taxi most az 555 taxi partnereként megérkezett.
3: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
2: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
3: Utazz bárhová egyszerűen.
2: Töltsd le az Uber alkalmazást,
3: vagy hívd az 555-555-öt.
2: Pontos érkezés, kényelmes fizetés.
3: Készen állsz az új kalandra?
2: 555 taxi és Uber Taxi.
1: Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.
0: A

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 Sunshine FM Debrecen. Születésnap, névnap, házassági évforduló.
1: Bármilyen ünnep is legyen, köszönj szeretted a Sunshine FM-mel. Mi meglepjük, a Stümer márkabolt és cukrászda pedig megajándékozza finomságaival.
2: Írd nekünk Facebookon privát üzenetet, és hallgasd minden reggel a keltetőt.
1: Sunshine FM.
2: Csak jó zene. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
3: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
4: Sajnos semmi.
2: Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban. Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en

változatos kedvencek. Igazi újdonságok.

0: Év tanulságairól Navracsics Tibor korábbi miniszter és Ferenc Orsolya volt űrkutatási biztos. A bejelentett Polgári Demokraták nevű társadalmi kezdeményezéssel a politikusok a szekértábor logikán és a pártpolitikán felülemelkedve szeretnének találkozókat, valamint kulturált és építővitákat szervezni. Navracsics Tibor hangsúlyozta, a két oldal végzetes szembenállása helyett egyenes útra és egy otthonos, élhető Magyarország megteremtésére van szükség. Augusztus 20-ai hatállyal lemondott országgyűlési képviselői mandátumáról Lázár János korábbi építési és közlekedési miniszter döntését három fő okkal indokolta: a Fidesz választási vereségéből fakadó személyes és politikai felelősségvállalással, a Tisza párt által képviselt politikai irányvonallal, valamint a Fidesz érdemi megújulásának szükségességével. A politikus hangsúlyozta, 25 éves parlamenti pályafutását zárja most le, és átadja a lehetőséget utódjára. Orbán Viktor a Fidesz elnöke az államalapítás ünnepe alkalmából törte meg a hetek óta tartó közösségi médiás csendjét a Facebookon. A volt miniszterelnök a Kiskata zenekar legújabb Megmaradni Magyarnak című dalának videóklipjét osztotta meg, egy rövid üzenettel kísérve: voltunk, vagyunk, leszünk, boldog születésnapot Magyarország. A Szabolcs-Szatmár Bereg és Kárpátalja templomait bemutató dal klipje az összetartozásról és a nemzeti identitás megőrzéséről szól. Új bérlakás rendelettel helyezi új alapokra az önkormányzati lakhatási rendszer Debrecen városa. Az október 1-én hatályba lépő szabályozás értelmében 200 bérlakást biztosítanak szociális alapon, a pályázatok elbírálásánál pedig megszűnik a licit. A lakbér kategóriák igazodnak az új lakástörvényekhez. A lakbérek 15%-kal emelkedtek, ám az önkormányzati díjak így is 70%-kal elmaradnak a piaci áraktól. Az önkormányzata meglévő bérlők védelmét is garantálja, a szerződések 5 évvel meghosszabbíthatók. Elsöprő fölénnyel a Magyar Posta alkotása nyerte a debreceni Virágkarnevál közönség szavazását. A részletgazdag figurákkal díszített különleges kompozíció készítői és alkotója a Kossuth téri nagy színpadon vették át a győztesnek járó plakettet. Az elismerés nem csak a látványos munkának, hanem a postások közösségének példaértékű összefogásának is szól. Egy 127 lakásos kereskedelmi egységekkel és mély garázssal ellátott lakópark épülhet Debrecenben, a Kassai út menti barnamezős területen. A debreceni Autoservice Kft. Által kezdeményezett beruházás terveiben egy gépjármű forgalomtól mentes, parkosított belső udvar, úgynevezett zöld szív is szerepel a lakók rekreációjának biztosítására. A telepítési tanulmány tervről jövő heti ülésén hozhat döntést a debreceni közgyűlés.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
0: Szombaton napos, gomoly felhős időre számíthatunk, futó zápor, zivatar csak helyenként északkeleten fordulhat elő, az ország nagy részén csapadék nem várható. Az északnyugatira forduló szél több felé megélénkül, helyenként megerősödik, délutánra 27 és 35 fok közé melegedhet a levegő.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Ez bizony egy újabb újrajel Sun City-nek így augusztus 22-én szombaton. Mennyiért Miriam napján, Isten éltesse őket, és persze akik ma ünnepelnek, az Empire of the Sun és a Working of the Dream kezdi az óránkat. Hamarosan pedig utána nézzák, hogy a hőhullám mit akar, mire kell számítanunk időjárás szempontjából.
2: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Földi Bettivel, megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak

tudom, Hailey-nek ez nagyon jó Mafia, hát nekem is volt, legalábbis most, hogy a nyár azért még kitart, bár a hőhullámnak annyira nem örülök, legalábbis amiről most a meteorológusok beszélnek. Hát kérem szépen, ha minden igaz, akkor összességében kevés felhő, sok napsütés, ez jellemzi a következő napokat. Kora reggelekre mindenhol felfrissül már a levegő, a napközben egyébként 31-33 fok között értékekre készülhetünk. Egyébként pedig erősödik sajnos a palagfi pollen szórása, ugyanakkor gyenge hidegfronti panaszok jelentkezhetnek, aminek tulajdonképpen következménye a fejfájás, a migrén és a keringési panasz. Tehát erre készülni kell, és ráadásul a szélesedő fokozhatja a fejfájásos panaszokat, illetve ingerlékenység és nyugtalanság is jelentkezhet. Strandidő viszont az marad, illetve akik mondjuk nem csak belföldön, hanem mondjuk külföldön, netán Horvátország környékén terveznek, azoknak jó hír, hogy a vízhőmérséklete változatlanul tökéletes, hogyha lehet így fogalmazni, tehát igazából a tenger 27-28 fokos továbbra is.

utazunk a folytatásban itt a Sun City-ben. Képzeld el, hogy vannak szigorú szabályok. És ezt nem én hozom, és nem én alkotom. Mindenek előtt, ugye mivel ez a témánk, hogy mi van a bőröndödben, gondoltam azért elmondom, hogy vannak szigorú utazási szabályok a királyi családtagjai számára. Íme az első szabály, mindig van náluk fekete ruha. Ezt a szabályt akkor vezették be, amikor 1952-ben elhunyt Erzsébet királynő édesapja, 6. György király. A haláleset pont akkor történt, amikor Erzsébet királynő és Fülöp herceg afrikai királyi körúton voltak és Kenyában tartózkodtak. Aztán átöltözés a repülőgépen, ez is fontos szabály, a királyi családtagjai rendre tökéletesen néznek ki, amikor egy hosszú repülő út után leszállnak a gépről, és hogy mi a titkuk, hát persze, hogy az, hogy a leszállás előtt még gyorsan átöltöznek. Tiszteletet adnak a fogadó országnak, a királyi családtagjainak utazás előtt kötelességük megtanulniuk néhány kifejezést a fogadó ország anyanyelvén, mert úgy illik, hogy a saját nyelvükön üdvözöljék a magasrangú vendéglátókat. Hasonló ez az öltözködésre is, gyakran olyan ruhákat viselnek, vagy olyan kiegészítőket hordanak, amelyek különös jelentőségűek a helyi kultúrában. És hogy mi az, amit még figyelni kell velük kapcsolatosan, vagy ők mire figyelnek a bőröndök kapcsán, ezt is el fogom árulni, mi van a te bőröndödben, 0623 16 3000.

Venezuela és ez első szólt még tavaly itt a Sunshine-on, hát bizony-bizony, nem azt mondom, hogy most imádkozunk egy kis esőért, de azért jó lesne, hogyha esne, illetve jó lenne mindenképpen a természetnek, erre még úgy tűnik, hogy egy picit várni kell, viszont aki utazni akar, az igazából nem vár semmire, csak mondjuk esetleg azon gondolkodik, hogy mit vigyen magával, én ezt kérdezem tőled, ez a mai témánk, a bőrön pakolása, így nyár végén, hiszen hosszú hétvége is van, meg azért van, aki még gyorsan belehúz az utolsó napokban, 0-23-13-ezer Harry Styles és az American Girls még mindenképpen itt lesz ebben az órában, aztán újra Mariannáé a szó, hozzá a 11 órás híreket.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 Sunshine FM Debrecen. Tudtad, hogy a zenehallgatási jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgass megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
1: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
2: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
2: Születésnap, névnap, házassági évforduló.
3: Bármilyen ünnep is legyen, köszönj szeretted a Sunshine FM-mel. Mi meglepjük, a Stümer márkabolt és cukrászda pedig megajándékozza finomságaival.
2: Írd nekünk Facebookon privát üzenetet, és hallgasd minden reggel a keltetőt.
1: Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
4: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
5: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
2: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Ősszel kerülhet az országgyűlés elé az alaptörvény módosítása. Drámai mértékben növekszik a vele született szifilisz miatt elhunyt csecsemők száma. Már 4 milliárd forintot fizettek vissza az NKA pályázatokból. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a részletek.
1: Hírek a Sunshine FM.

0: A regisztrált betegszám elérte a 100-at, a Heinpál gyermekkórházban pedig folyamatosan látnak el fertőzött gyermekeket. Mivel a tapasztalatok szerint sok kismama a várandóság második felében fertőződik meg, a kormány kötelezővé tette a második trimeszteri szifilisz szűrést is. A szakemberek hangsúlyozzák, az időben elkezdett kezeléssel a babák megmenthetők lennének. Már 4 milliárd forintot fizettek vissza abból a 17 milliárdos keretből, amelyet a kiemelt kulturális programok ideiglenes kollégiumának döntése alapján utalt ki a Nemzeti Kulturális Alap a választások előtt. Az Index közérdekű adatigényléssel kérte ki a visszafizetők frissített listáját, amelyen jelenleg 170 szervezet és kedvezményezett neve szerepel. A visszafizetések folyamatosak, a fennmaradó 13 milliárd forint elszámolása és visszaszerzése még jelen. Új bérlakás rendelettel helyezi új alapokra az önkormányzati lakhatási rendszer Debrecen városa. Az október 1-én hatályba lépő szabályozás értelmében 200 bérlakást biztosítanak szociális alapon, a pályázatok elbírálásánál pedig megszűnik a licit. A lakbér kategóriák igazodnak az új lakástörvényekhez. A lakbérek 15%-kal emelkedtek, ám az önkormányzati díjak így is 70%-kal elmaradnak a piaci áraktól. Az önkormányzat a meglévő bérlők védelmét is garantálja, a szerződések 5 évvel meghosszabbíthatók. A lakmusz információi szerint már 4 milliárd forintot utaltak vissza a Nemzeti Kulturális Alap azon támogatottjai, akik korábban a vitatott 17 milliárdos keretből kaptak pénzt. A visszafizetők listáján a Debreceni Café Egyesület is szerepel, amely 28 millió forintot adott vissza az államnak. A civil szervezet a támogatást eredetileg közösségépítő programokra kapta, az ügyben a Nemzeti Adó és Vámhivatal költségvetési csalás és hűtlen kezelés gyanúja miatt indított nyomozást. Elsöprő fölénnyel a Magyar Posta alkotása nyerte a debreceni Virágkarnevál közönség szavazását. A részletgazdag figurákkal díszített különleges kompozíció készítői és alkotója a Kossuth téri nagy színpadon vették át a győztesnek járó plakettet. Az elismerés nem csak a látványos munkának, hanem a postások közösségének példaértékű összefogásának is szól.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
0: Szombaton napos gomoly felhős időre számíthatunk, futó zápor, zivatar csak helyenként északkeleten fordulhat elő, az ország nagy részén csapadék nem várható. Az északnyugatira forduló szél többfelé megélénkül, helyenként megerősödik, délutánra 27 és 35 fok közé melegedhet a levegő.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Mariana érkezik egy óra múlva, én viszont itt vagyok, és folytatjuk a Sun Cityt. Köszi, hogy itt vagy, egy csirönnel kezdünk, a csillagok már nagyon startra késztek, hozzák mindjárt a napi tanácsot. És még a témákhoz is hozzászólhatsz, te mit viszel magaddal, ha utazol 0623 16 3000.
2: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Földi Bettivel, megszakítás nélkül. Sunshine FM, csak jó zene.

0: Sunshine FM asztrológia.
1: Persze, hogy jósoltak a csillagok augusztus 22-ére szombatra is. Kedves Kós, végre kipihenheted az elmúlt időszak feszültségét. Ne feledd, hogy csak látszólag komplikált az élet. Bikamo, megváltoztat a hozzáállásod egy olyan eseménnyel kapcsolatban, amiről eddig egészen másképpen gondolkodtál. Ikrek, akármibe fogsz, minden próbálkozásodat siker koronázza most. Rák, nyíltságot segít feldolgozni és megérteni az egymásnak ellentmondó információkat. Ragyogóak a kilátásaid a mai napra. Oroszlánnak eseredjen, inkább keresd meg a kiutat a nehéz helyzetből. Szűz, a bizalom és önállóság kérdéséről kellene ma elmélkedned. Mérleg, nem érzed jól magad, annak ellenére, hogy igazából nem történik veled rossz. Ma valahogy nem megy a munka, nincs túl nagy kedved semmihez, pedig ki kellene valamit találnod. Skorpió, nem örülsz annak, hogy más helyet kell elvégezni olyan feladatot, ami egyáltalán nem a te dolgod. Valaki olyan dolgot mesél neked, amit képtelenségnek tartasz. Nyilas, érdemes lenne a függőben lévő párkapcsolati kérdéseket most elintézni. Bak, számodra az őszinte kapcsolathoz elengedhetetlen az a bizalom és meghittség, ami az igazi barátságokra jellemző. Ha ez az érzés már megjelenik a szerelmi kötődésben is, akkor talán a komolyabb elköteleződést fontolgatod. Vízöntő, túlságosan ideges és kimerült vagy most. És persze, hogy a halaknak is van tanács, váratlan és meglepő helyzetekbe keveredhetsz, de rugalmassággal megoldod a nehézségeket.
0: Sunshine FM asztrológia.

jaj, de nincsen könnyű helyzet a Hue zenék után a folytatásban itt a Sun City-ben. Mit viszel magaddal, mi van a bőröndödben, amíg ezen agyalunk? Addig azért elárulom, hogy a királyi család kapcsán jött ez a kérdés, mert hát 7 szigorú utazási szabályt kell betartaniuk. Ebből már párat azért elárultam, és azért még van a tartsolyomban. Hát például odafigyelnek arra, hogy velük tart egy képzett csapat, és a királyi körútak szervezése rengeteg munkát igényel, ezért a siker biztosításához számos alkalmazottra van szükség. Aztán bár régen a királyi családtagjai hónapokig járták a kontinenseket, ez ma már nem szokás, és a királyi körutazások legfeljebb 2 hétig tartanak. Ez azzal jár, hogy a körutazáson lévő királyi családtagok gyakran több programot is beiktatnak egy napba, így azok jóval fárasztóbbak is. Vér mindig legyen a közelben, talán az a legszokatlanabb királyi szabály, mivel az uralkodó egészsége kiemelt fontosságú, mindig orvos kíséri őket, elvárás, hogy vészhelyzet esetére csomagoljanak magukkal az uralkodó vércsoportjának megfelelő vérzsákokat, különösen akkor, ha a fogadóországnak esetleg ellátási problémái vannak. Hát azt gondolom, hogy nekünk pont ilyen nincs a bőröndünkben, de például Krista azt írta, hogy nálam van minden gyógyszer, amit csak szedni szoktam, vagy szedhetnék, még az is, amit igazából soha nem szedtem. Szerintem biztos akkor lenne rá szükség, ha nincs nálam. Köszönöm, hogy ezt megírtad. 0623 16 3000 a folytatásban is beszéljünk erről.

0: hétvége elengedhetetlen hozzávalója.
1: Ez a Sun City.
2: Pink és a Szóvát szólt 2008-ból, így Kygo és Kevét Save My Love Ya után ez egy újdonság lesz. Még ebben az órában így dél előtt egy kicsivel, Marianna mindjárt hozna a déli hír összefoglalót, és belecsapunk utána rögtön a Sun City délutáni verziójába. A kettő között viszont még mindenképpen a témához kanyarodnék vissza az utazáshoz. Valaki még azért jól meghúzza itt a nyár végén, és bizony belecsap még egy jó nagy utazásba. A kérdésem az volt, hogy te mit viszel magaddal, mi az, ami a legszükségesebb és kihagyhatatlan, és mondjuk soha nem hagyod itthon, hát úgy látom, hogy a többség az egyértelműen a fürdőruhát és a töltőjét mondta. Na vajon, igazából szerintem ezt nem is kell magyarázni. 0-6-23-16-3000 a következő percekben, tehát most érkezik az újdonság, aztán pedig Marianna.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.

0: Sziasztok! Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 Sunshine FM Debrecen. Tudtad, hogy a zenehallgatás jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgass megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
1: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
2: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
2: Születésnap, névnap, házassági évforduló.
3: Bármilyen ünnep is legyen, köszöntsd szeretted a Sunshine FM-mel. Mi meglepjük, a Stümer márkabolt és cukrászda pedig megajándékozza finomságaival.
2: Írd nekünk Facebookon privát üzenetet, és hallgasd minden reggel a keltetőt.
1: Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
4: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
5: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
2: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kérd kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Holtan találták meg a pénteken eltűnt kisrepülő utasait? Hűtlen kezelés és tiltott pártfinanszírozás gyanúja miatt feljelentette Magyar Pétert egy megafonos. Súlyos baleset történt péntek este a 4-es főúton Debrecen és Ebes között. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a részletek.
1: Ez a Civis Krónika.
2: Holtan találták meg a horvát-hegyi mentők annak a kisrepülőgépnek a két utasát, amelynek péntek délután veszett nyom az Adar közelében. A Csehországból indult ultrakönnyű gép roncsaira és az áldozatokra a Velebit-hegység nehezen megközelíthető részén, a Plaklenica Nemzeti Park területén bukkantak rá a késő esti órákban. A mentési munkálatokat a rossz időjárási viszonyok és a sűrű köd jelentősen nehezítették. A rendőrségi helyszínen és a baleset körülményeinek tisztázására megkezdődött. Súlyos baleset történt péntek este a 4-es főúton Debrecen és Ebes között, ahol egy személyautó és egy 68 utast szállító autóbusz ütközött össze. A gépkocsi vezetőjét a tűzoltók feszítővágóval emelték ki a roncsból, ám az újraélesztési kísérletek ellenére a helyszínen életét vesztette. A mentőszolgálat tömeges baleseti protokollt léptetett életbe, és a busz utasai közül 10 embert szállítottak könnyen.

0: Szerelvények 3-as hegyalja felé, visszaúton 3-as hegyaljáról 12 óra 30-kor és 16 óra 30-kor indulnak a vonatok Debrecen irányába. A cég a megszokottnál sűrűbb jelenléttel és kellemes erdei kikapcsolódással várja az utazókat. A legrosszabb levegőjű európai városok között szerepel Debrecen az Európai Környezetvédelmi Ügynökség júliusban közzétett felmérésében. A több mint 700 uniós várost vizsgáló rangsorban a hajdúsági vármegye székhely a 664. helyen végzett, ami a legrosszabb eredmény Magyarországon. A kutatás a finompora, nitrogéndioxid és az ózon szintje alapján a légszennyezettség miatti halálozási kockázatokat mérte fel. A szakemberek kiemelik, hazánkban a lakossági fűtés és a közlekedés jelenti a legnagyobb veszélyt a levegő minőségére. Idén is meghirdette a hajdubihari termékdíj pályázatot a vármegyei önkormányzat a helyi értékek és a magas minőségű portékák népszerűsítésére. A termelők és az előállítók két kategóriában nevezhetnek, az üzemi előállítású mezőgazdasági termékek, valamint a hagyományos előállítású mezőgazdasági és kézműves termékek körében. A kezdeményezés célja, hogy elismerje a helyi gazdák és kézművesek munkáját, valamint felhívja a figyelmet a térség egyedi értékeire. A jelentkezéshez szükséges részletek a vármegyei önkormányzat felületein érhetők el.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Sunshine Sport Arena.
0: Újabb fiatal tehetséget igazolt a Deac Jégkorong csapata. Varga Balázs a Debreceni Egyetem sportklubjánál folytatja pályafutását. A 23 éves 191 cm magas balkezes csatár Finnországban nevelkedett, ahol az élvonalban is bemutatkozott, emellett tagja volt a felnőtt válogatottnak a 2024-es világbajnokságon. A legutóbbi idényben a Fehérvár játékosa volt, Debrecenben pedig a több játék lehetőség és a szakmai stáb meggyőző jövőképe miatt igazolt. Visszavonja a Magyar Labdarúgó Szövetség az energia megtakarítás miatt hozott átmeneti korlátozásait. Az első osztályban augusztus 24-től, a többi bajnokságban pedig augusztus 31-től. Ennek megfelelően a versenybizottság kijelölte az OTP Bank Liga 6. és 7. fordulójának pontos kezdési időpontjait. A debreceni VSC augusztus 28-án pénteken este az MTK csapatát fogadja a Nagyerdei stadionban, majd a rákövetkező héten szombaton este Paksol néppályára. Történelmi rekordot hozott a Perényi Pál Salakmotor stadionban megrendezett 51. Debrecen nagydíj. A 16 fős mezőnyben 12 nemzet versenyzői jártak rajthoz, amire korábban még nem volt példa a viadal történetében. A látványos futamok mellett a kilátogató szurkolókat salakmotor kiállítás, autogramosztás, depólátogatás és gyerekmotoros bemutató is várta a Gázvezeték utcai létesítményben. Szombaton napos gomoly felhős időre számíthatunk, futó zápor, zivatar csak helyenként északkeleten fordulhat elő, az ország nagy részén csapadék nem várható. Az északnyugatira forduló szél többfelé megélénkül, helyenként megerősödik, délutánra 27 és 35 fok közé melegedhet a levegő.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Nem csak, hogy Sonic Fodóra érkezett meg, de bizony én is, és belecsapunk a délutánba egy augusztus 22-én. Vannak friss közlekedési infóim, nem tartom magamban, ígérem, és azt is elárulom, hogy mitől különleges augusztus 22-e.
2: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Földi Bettivel, megszakítás nélkül. Sunshine FM, csak jó zene.

Mindjárt érkezik New Vacation My Love, egy megunhatatlan dal, és hiszem, hogy ez egy 2013-as felvétel, de milyen jól fog szólni itt a Sunshine-on. Előtte viszont augusztus 22-éről pár gondolatot én sem tudtam, úgyhogy ezért szeretném, hogy tud, azon kívül, hogy Mennyhért és Miriam napja van, akiknek boldog névnapot kívánunk. Ma van a mitológiák és legendák világnapja is. Az az igazság, hogy a népi hiedelem szempontjából még különleges a Mennyhért napja, ugyanis a gazdáknak is fontos mérföldkő volt a mai nap. A régi hagyomány szerint ugyanis ezen a héten ért véget a betakarítások oroszlán része, és a szombaton szép napos az idő, az bőséges őszi szüretet és finom új bort ígér az évre. Én azt gondolom, hogy itt a megyében ez tökéletesen működik, úgyhogy ennek nincs is akadálya, tehát jöjjön akkor New Week dal, amit ígértem, a My Life, csak józanál folytatásban is itt a Sunshine-on.

0: FM navigáció.
1: Az utak híreit oszd meg velünk 0620 316 3000.
2: Próbálok segíteni, lépésben haladnak a Bencő Gyula utcán az autósok, ezt többen jeleztétek. Jó tudni, hogy sávlezárás a Füredi még mindig jó nagy akadályt képez. Hasonló a helyzet ugye a Piac utcán, a Vágóhíd utcán, és sajnos lassú a haladás még mindig a Derék utcán. Köszönöm szépen a tájékoztatást, jó utat, baleset és csekkmentes közlekedést.
0: Sunshine FM navigáció. Jó utat kíván!

Cyrus és az End of the World szólt itt a Sunshine-on az éjfél tájt előtt a Van Hello-tól, hát nagyon messze van még az éjfél, még most csak egy óra előtt vagyunk, és Marianna érkezik a legfrissebb hírekkel. Többek között arról is hallunk információt, hogy holtan találták a pénteken eltűnt kis repülő utasait. A hírek után pedig megkezdjük a Sunset utas óráját, remélem velem tartasz.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
1: Van valami egészen különleges Debrecenben.
0: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
1: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
0: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
1: Nekünk ez szerelem.
0: Sunshine FM, csak jó zene. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.

0: Sziasztok! Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 93.5 Sunshine FM Debrecen. Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Elkezdődött az elsüllyesztett bárkák kivonása a Dunából Pakson. Holtan találták meg a pénteken eltűnt kisrepülő utasait. Heves zivatarok és erős szél okoztak fennakadásokat a közlekedésben péntek este. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a részletek.
2: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Elkezdődött az elsüllyesztett bárkák kivonása a Dunából Pakson, miután a vízbe épített kőgátak már hatékonyabban emelik a folyó vízszintjét, mint a hajók. Ruszin-Szendi Romulus honvédelmi miniszter tájékoztatása szerint a bárkákat a mélyebb vizek kőszórásos munkálataihoz vezénylik át. A vízszintemelő beavatkozásoknak köszönhetően a leállított paksi blokkok ütemezett visszakapcsolása vasárnap éjfélkor megkezdődik, a létesítmény pedig a jövő hét végére érheti el újra a teljes kapacitást. Heves zivatarok és erős szél okoztak fennakadásokat a közlekedésben péntek este, főként Somogy, Baranya, Fejér és Komárom-Esztergom vármegyékben. A hirtelen lezúduló csapadék és a kidőlt fák miatt a tűzoltókat számos helyszínre riasztották. Székesfehérváron parkoló autókra dőlt egy fa, Csákváron villám csapott egy házba, az egyes főúton pedig Tatabánya térségében zárta el az utat egy kidőlt fa. A katasztrófa védelem egységei folyamatosan dolgoznak a károk elhárításán. Holtan találták meg a horvát hegyi mentők annak a kisrepülőgépnek a két utasát, amelynek péntek délután veszett nyom az Adar közelében. A Csehországból indult ultrakönnyű gép roncsaira és az áldozatokra a Velebit-hegység nehezen megközelíthető részén, a Plaklenica Nemzeti Park területén bukkantak rá a késő esti órákban. A mentési munkálatokat a rossz időjárási viszonyok és a sűrű köd jelentősen nehezítették. A rendőrségi helyszínen és a baleset körülményeinek tisztázására megkezdődött. Közérdekű bejelentést tesz a közbeszerzési hatóságnál a Fidesz frakció az augusztus 20-ai állami rendezvénysorozat közbeszerzése miatt. A kormánypárt azután lépett, hogy sajtóhírek szerint a nyertes cég már a pályázat

0: eltiltásával kapcsolatos nyilatkozata miatt, míg a debreceni Batik Bence utólag 3 mérkőzésre szóló eltiltást kapott a nyíregyházi temesvári Attila lekönyökléséért. Vasárnap estig több helyszínen is megtekinthetők a debreceni virágkarneválon felvonultatott kompozíciók. A Piac utcán 6 virágkocsit állítottak ki, Nagyváradra 4 alkotást szállítottak át, míg a közösségi virágkocsit augusztus 23-áig a Dósa Nádor téren láthatja a közönség, mielőtt a debreceni Szigetkék tematikus park területére kerülne.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
0: Sok napsütésre és kevés felhőre számíthatunk. Vasárnap csupán a nap első felében lehet több felhő a nyugati és északnyugati tájakon, de számottevő csapadék sehol sem várható. Az északi-északnyugati szél több felé megélénkül, napközben 25 és 32 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: 3, 2, 1, én is Bibi Rexa és a New Religion, egy újdonság, én már nem vagyok annyira új, sőt ebben az órában már egyenesen az utolsó leszek a mai napon, viszont hozom a kertető legjobb pillanatát és programtipjeim is vannak, rád is számítok 0623 16 3000.
2: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Földi Bettivel, megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene. Ez a Sun City.
1: Zenei összeállítást

0: Egy kis Pannónia szólt itt a Sunshine-on, a folytatás David Guettái lesz, de a kettő között utazunk, miközben az időben visszafelé visszahozom neked a kettető legjobb pillanatát. Mit szólsz hozzá?
1: Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig itt a Sunshine FM-en.
2: Alex a kisfiú, kérdeztem tőle, mondom, Alex készülsz, már ő még óvodás, és mondtam, hogy nem sokára menni kell az óvi, vagy rám nézett, és mondta, hogy hát de én már járok egy pár hete, nekem már elkezdődött az óvoda, viszont most 4 napig nem kell menni, mert ugye augusztus 20, 21, 22, 23, tehát hogy akkor nem kell menni, és mondta, hogy hát ma hazajött alvás után, tehát nem maradt végig, és így eszembe jutottak az emlékek. Én nem tudtam az oviban aludni például, meg úgy cikizték a másikat, főleg a fiúk, hogyha valaki aludt, és kérdeztetően mondom, Alex, te tudsz aludni az oviban? Igen, csak amikor 2 lány alszik mellettem, akkor jól alszok, de a többinél nem tudok. És mondtam, hogy ez igen, te tudsz élni. Tehát már 6 évesen tudja, hogy mi a jó, hogy akkor tud nyugodtan aludni, ha 2 lány alszik
3: Alex,
2: mellette.
3: Végül is, hogyha 20 év múlva megkeresnél, és elmondanád, hogy végül mivel foglalkozol, mi lett belőle?
2: Igen, és továbbra is 2 lány alszik mellette.
4: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu.
1: Ez a Sun City.
4: Zenei összeállítást hallasz.

0: Sunshine FM programajánló.
1: Van programehetőség bőven, így a karnevál után is nem kell megijedni, ugyanis régiségvásár lesz például holnap a Nagyerdei Stadion parkolójában, majd aki még meg szeretné csodálni a virágos karnevált, az megteheti az Akvatikum strandon holnap 13:30-tól. Kedden 14 órától szünidei társas délután a Milius könyvtárban, még szerdán kalandozás Csurkás István mese világában mesékkel, kreatív foglalkozással a Tócoskerti könyvtárban 11 órától. Augusztus 27-én csütörtökön pedig jubileumi 35. Farmer Expo nemzetközi mezőgazdasági és élelmiszeripari szakkiállítás és vásár a Debreceni Egyetemen a Böszörményi úti kampuszon, úgyhogy érdemes kilátogatni. Jó szórakozást a programokhoz!
2: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket!
0: Sunshine FM programajánló. Ez a Sun City.
2: Zenei összeállítást hallasz a Sunshine FM-en.

Jennifer az albán származású énekesnő, aki most már férjezett állapotban van, és nagyon jól érzi magát, és egyébként kitűnő szervező, legalábbis a férje ezt állítja róla. Hát ha már a szervezésnél tartunk, akkor én is szervezek, Kondor Rolinak át is adom a terepet, a Sunshine Top 40-t már is hozza, de előtte még Marianna a legfrissebb híreket. Én viszont most már elköszönök a Sun City, bízom benne, hogy elég tartalmas volt, és azért informálódtál egy csomó mindenről. Legyen ez így majd a folytatásban is. Kellemes hétvégét kívánok, Földi Bettit hallottad, köszi, hogy velem voltál.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland. Akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van. A vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
0: Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 93.5 Sunshine FM Debrecen. Ez reklám volt. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
3: Sajátos hangulatú pillanatokról számolt be Magyar Péter miniszterelnök az augusztus 20-ai ünnepség kapcsán. Reagált Havasi Bertalan a Polgári Demokraták nevű társadalmi kezdeményezésre. Augusztus 24-én érkezik a szeptemberi családi pótlék és az iskola kezdési támogatás. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a részletek!
2: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Sajátos hangulatú pillanatokról számolt be Magyar Péter miniszterelnök az augusztus 20-ai ünnepség kapcsán. A kormányfő 160 állami gondozásban nevelkedő gyermeket látott vendégül a Karmelita Palota teraszán, akikkel a tűzijáték előtt közösen beszélgetett a fűben ülve. Magyar Péter szívfacsarónak és felemelőnek nevezte a találkozót, kiemelve, hogy az ország határon belülről érkező nehéz sorsú fiatalok idén pont arról a helyszínről figyelhették az esti műsort, ahol a korábbi években a politikai elit ünnepelt. Augusztus 24-én érkezik meg a családokhoz a szeptemberi családi pótlék, valamint a 100 ezer forintos iskola kezdési támogatás első 50 ezer forintos részlete. Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter tájékoztatása szerint az adómentes, automatikusan járó támogatásra több mint 400 ezer gyermek jogosult. A juttatás második, szintén 50 ezer forintos felét utalvány formájában kapják meg a rászoruló családok november 30-áig. Reagált Havasi Bertalan a Navracsics Tibor és Ferenc Orsolya által indított Polgári Demokraták nevű társadalmi kezdeményezésre. A Fidesz kommunikációs igazgatója tisztázta, hogy a kormánypártnak jelenleg nincs hivatalos álláspontja a szerveződésről. Saját véleménye szerint azonban polgári demokrataként az egyetlen egyenes út a Fidesz. Havasi hangsúlyozta, hogy a Tiszával való végletes szembenállást szükségesnek és erősítendőnek tartja. Magyar Péterrel pedig lehetetlennek nevezte a párbeszédet, hozzá éve, hogy a júliusban elfogadott ellenállási nyilatkozat továbbra is érvényben van. Felső fizetési határt húzott a kormány a többségi állami tulajdonú vállalatoknál, valamint korlátozta a vezető testületek létszámát és díjazását. A társaságokat három komplexitási kategóriába sorolták. A cégvezetői alapbér a magas komplexitású vállalatoknál legfeljebb a tavalyi átlagbér majdnem ötszöröse lehet, a prémiumot pedig az éves alapbér 20%-ában maximálták. A határozat értelmében a politikai felsővezetők a jövőben semmilyen díjazást nem kaphatnak a felügyelő bizottsági vagy igazgatósági tagságukért. Közleményben reagált az SK-ban Iváncsai akkumulátorgyára arra a 100 millió forintos munkavédelmi bírságra, amelyet a hatóságok a dolgozók veszélyeztetése és a mérések elmaradása miatt szabtak ki. A vállalat sajnálatát fejezte ki az eset.

0: Sok napsütésre és kevés felhőre számíthatunk. Vasárnap csupán a nap első felében lehet több felhő a nyugati és északnyugati tájakon, de számottevő csapadék sehol sem várható. Az északi-északnyugati szél több felé megélénkül, napközben 25 és 32 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: 3, 2, 1, go! Mariannak köszönjük szépen a legfrissebbeket. Nagyon kellemes és klassz hétvégét kívánok mindenkinek. 2 múlt már 4 perccel a stúdióban. Ismét Kondor Roland indul már is a hivatalos listánk a Sunshine Top 40. Ezen a héten 40. Bruno Mars sikeren. Ez már az I Just Might.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Kondor Rolanddal. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene. Sunshine Top 40.
3: 40.

0: a Sunshine FM-en. Kínai asztrológiai elemzés. A rovat támogatója Liszkai Judit asztrológus.
1: Fergeteges hétvégét kívánok mindenkinek a Sunshine FM-en. Ez volt Üzseréssel Jamaikán, ezen a héten pedig a 38. helyről szólt, és megyünk is tovább a sikernaptárunkkal, mert képzeljétek, a mai napunkon sikernap van. Ez jó alkalom arra, hogy elővegyük azokat az ügyeket, amelyekben szeretnénk előrelépni. Ma könnyebben jöhet egy jó ötlet, egy hasznos találkozás, vagy egy olyan döntés, ami közelebb visz a céljainkhoz. Fontos, hogy ne csak várjuk a sikert, hanem tegyünk is érte valamit. A sikernap üzenete egyszerű: használjuk ki a lehetőségeket, és merjünk lépni abba az irányba, amit valóban szeretnénk. Ezek így szombatra a jó tanácsok a sikernaptárunk szerint. A 37. ezen a héten BSV és Nagybogi párosa, a szám címe Always Be Mine. Egy erős, de bizonytalan szerelmi kapcsolatról szól, ahol a felek a nehézségek ellenére is ragaszkodnak egymáshoz. Always Be Mine, ezen a héten a 37.

0: FM navigáció.
1: Az utak híreit oszd meg velünk 0620 316 3000.
2: Jó utat kíván a Sunshine FM és balesetmentes közlekedést útinformációkkal folytatjuk. Nyíregyházán megkezdődtek a lezárások a Kossuth téren. Bajtain tilos táblák figyelmeztetik a rollereseket, valamint a kerékpárosokat a tér több pontján is. A sétáló utca egyes részeit pedig kordonokkal is lezárták. Nagyon fontos, hogy időközönként akár majd az autós forgalmat is korlátozhatják. Szintén Nyíregyházán szennyvízhálózat bővítési munkátokat végeznek a Gím utcában, emiatt útszűkületre kell készülni. A 35-ösön Hajdúböszörmény elkerülő szakaszán optikai hálózatot fejlesztenek, emiatt a 65-ös és 66-os kilométernél útszűkület mellett autózhatunk. Debrecen belterületén pedig a 48-ason az 1-es kilométernél építési munka miatt irányonként csak egy-egy sáv járható. Ha egyéb infód van, akkor várom a továbbiakban is. SMS, telefon, Viber 0620 316 3000.
0: Sunshine FM navigáció. Jó utat kíván a Sunshine FM és balesetmentes közlekedést. Sunshine Top 40.
1: 34.
3: Ott

32. Taylor Swift, The Fate of Ophelia, Sunshine FM-en, ez pedig még mindig a hivatalos listánk, a top 40, és 3 óra az érkezünk mindjárt, így Marianna hozza majd a legfontosabb híreket. Előtte viszont még a 31. helyről érkezik a TNT formáció, ugye Itt alszol című zenéjük, amely egy könnyed nyári szerelemről szól, amikor két ember egyre közelebb kerül egymáshoz. Hölgyeim, uraim, ezen a héten a 31. a Sunshine top 40.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Hello Debrecen!
3: Itt az új taxis élmény.
2: Az Uber Taxi most az 55 taxi partnereként megérkezett.
3: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
2: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
3: Utazz bárhová egyszerűen.
2: Töltsd le az Uber alkalmazást,
3: vagy hívd az 55 55 55.
2: Fontos érkezés, kényelmes fizetés.
3: Készen állsz az új kalandra?
2: 55 taxi és Uber Taxi.
0: A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland. Akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van. A vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedés.

0: ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Tudtad, hogy a zenehallgatási jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgasd megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
1: Mindig veled. Ez a Sunshine FM. Van valami egészen különleges Debrecenben.
0: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
1: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
0: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
1: Nekünk ez szerelem.
0: Sunshine FM, csak jó zene. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
1: Igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Augusztus 24-én érkezik a szeptemberi családi pótlék és az iskola kezdési támogatás. Heves zivatarok és erős szél okoztak fennakadásokat a közlekedésben péntek este. Hűtlen kezelés és tiltott pártfinanszírozás gyanúja miatt feljelentette Magyar Pétert egy megafonos. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a részletek.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Augusztus 24-én érkezik meg a családokhoz a szeptemberi családi pótlék, valamint a 100 ezer forintos iskola kezdési támogatás első 50 ezer forintos részlete. Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter tájékoztatása szerint az adómentes, automatikusan járó támogatásra több mint 400 ezer gyermek jogosult. A juttatás második, szintén 50 ezer forintos felét utalvány formájában kapják meg a rászoruló családok november 30-áig. Hűtlen kezelés és tiltott pártfinanszírozás gyanúja miatt feljelentette Magyar Pétert a Megafon korábbi influencere. Filip Dávid a központi nyomozó főügyészségnél és az európai ügyészségnél tett lépést, mert állítása szerint a miniszterelnök állami pénzből készült videóival a Tisza párthoz köthető webshopot népszerűsítette. Az influencer szerint a hivatali tisztséggel való visszaélés ténye a pénzügyi bevételek pontos mértékétől függetlenül is fennáll. Több mint 19 ezer tanuló és csaknem 2 ezer pedagógus számára kezdődik meg a 2026-27-es tanév a Debreceni Tankerületi Központ intézményeiben. A fenntartó tanévnyitó konferencián elhangzott, idén 1200 kis elsős és csaknem 1000 középiskolás kezdheti meg tanulmányait. Az előző tanévben az intézmények átlagos tanulmányi eredménye 4,22 volt, a diákok pedig több mint 1100 díjat hoztak el az országos versenyekről. A nyári szünet 44 ezer négyzetméternyi falfelületet festettek ki, emellett több iskolában végeztek épület és udvarfelújításokat. Heves zivatarok és erős szél okoztak fennakadásokat a közlekedésben péntek este, főként Somogy, Baranya, Fejér és Komárom-Esztergom vármegyékben. A hirtelen lezúduló csapadék és a kidőlt fák miatt a tűzoltókat számos helyszínre riasztották. Székesfehérváron parkoló autókra dőlt egy fa, Csákváron villám csapott egy házba, az egyes főúton pedig Tatabánya térségében zárta el az utat egy kidőlt fa. A katasztrófa védelem egységei folyamatosan dolgoznak a károk elhárításán. Negyedik alkalommal épített dísznövénykerttel és zöld labirintussal tiszteleg a Debreceni Egyetem a virágkarnevál előtt. A főépület előtti parkban felállított installáció a 17. és 18. századi francia kertépítészet geometriai eleganciáját idézi meg. A látványosságokhoz csaknem 3000 virágzó növényt ültettek ki mértani pontossággal. A zöld labirintus augusztus 24-ig ingyenesen látogatható. A sövények között elrejtett információk segítségével pedig egy nyereményjátékban is részt vehetnek a látogatók. Elsöprő fölénnyel a Magyar Posta alkotása nyerte a debreceni virágkarnevál közönség szavazását. A részletgazdag figurákkal díszített különleges kompozíció készítői és alkotói a Kossuth téri nagy színpadon vették át a győztesnek járó plakettet. Az elismerés nem csak a látványos munkának, hanem a postások közösségének példaértékű összefogásának is szól.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Sok napsütésre és kevés felhőre számíthatunk. Vasárnap csupán a nap első felében lehet több felhő a nyugati és északnyugati tájakon, de számottevő csapadék sehol sem várható. Az északi északnyugati szél több felé megélénkül, napközben 25 és 32 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Mariannak köszönjük szépen a legfrissebbeket, a csodás hétvégét kívánok mindenkinek, 3 óra után járunk 4 perccel, pörög tovább a Sunshine Top 40-es listánk, ebben az órában is hozom a kiváló felvételeket. Kezdünk elsőként Kashmir újdonságával, ez van a Wild Ride, ezen a héten a 30-adik.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Kondor Rolanddal, megszakítás nélkül. Sunshine FM, csak jó zene.
4: Sunshine Top 40,
0: 30-adik.

0: Shakira és a Die Die ezen a héten a 28. a Sunshine Top 40-es listánkban, és beállóval folytatjuk az X-Faktorból ismert fiatalemberrel, a Starboy című zenéje pedig a pörgős életről, az éjszakázásról, a sikerről is arról szól, hogy megállás nélkül hajtunk a csúcs felé, és próbálunk előrelépni. Hölgyeim, uraim, a következő percekben ezt hallgatjuk meg, és mindjárt jön Kiskata is.
1: A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

0: Sunshine FM Asztrológia.
1: 34. helyről szólt Tóth Abigail és Accent párossal a Sugar Daddy. Jönnek már is a horoszkópok egyenesen Kiskatától. Szia!
2: Szia, Roli! A kossz számára a nap a dinamikus cselekvésről szól, de ügyeljen arra, hogy ne szaladjon túlságosan előre. A béka stabil jelenléte megnyugtatóan hat a környezetére, s ma egy pénzügyi kérdésben is okos döntést hozhat. Az ékrek szellemes meglátásaival könnyen lenyűgözi a tárgyaló partnereit, így a megbeszélései rendkívül eredményesek lesznek. A rák felerősödő gondoskodó ösztönei miatt ma szívesen nyújt segítőkezet egy támogatásra szoruló munkatársnak. Az oroszlán magabiztossága kreatív energiákkal párosul, ami kiváló alapot ad egy látványos projekt elindításához. A szűz elemző képessége ma csúcsformában van, így a legkisebb hibát vagy ellentmondást is azonnal kiszúrja a dokumentumokban. A mérleg a harmónia megteremtésére törekszik a magánéletében, ezért egy kellemes esti beszélgetés teljesen feltöltheti. A Skorpió mélyreható kutató munkával olyan információk birtokába juthat, amelyek jelentősen megkönnyítik a helyzetét. A nyilas szabadságvágya ma erősebben tör felszínre, ezért a szünetekben érdemes tenni egy frissítő sétát a szabadban. A bak kitartása példaértékű a többiek számára, és a szorgalmas munkája lassan meghozza a várva várt gyümölcsét. A vízöntő ma kifejezetten nyitott az újszerű megoldásokra, s egy szokatlan módszerrel gyorsabban éri el a kívánt eredményt. A halak művészi vagy empátiás készségei kerülnek ma előtérbe, s a nap folyamán elmélyülhet egy számára kedves témában.
1: Nagyon köszönjük, Showmandozzal megyünk tovább, If I Can't Have You a délutánunkban.
0: Sunshine FM Asztrológia.

Lady Gaga, The Dead Dance, ezen a héten a 22. a Sunshine Top 40-es listánkban. Kellemes hétvégét kívánok mindenkinek, mindjárt majd friss útinformációkkal folytatjuk, illetve Marianna is jön a legfontosabb hírekkel. Az óránkat pedig a 21. helyezettel zárjuk. Jön Tidani és a Van Valami cím zenéje, amely egy erős, már-már függőséget okozó vonzalomról szól, amikor valaki akkor is ragaszkodik a másikhoz, ha a kapcsolat bizonytalan, fájdalmas és sajnos tele van játszmákkal. Szerintem minden ember életében egyszer már volt egy ilyen szerelem, és nagyon késő jött rá, hogy sajnos nem szabad ezt folytatni.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: A család egészsége mindennél fontosabb. A Bingvi Patikában szakértő tanácsokkal és gondoskodással segítünk. Generációk óta az önök bizalmáért. Bingvi Patika. A gondoskodó választás.
3: Hello Debrecen!
4: Itt az új taxis élmény.
3: Az Uber Taxi most az 555 taxi partnereként megérkezett.
4: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
3: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
4: Utazz bárhová egyszerűen.
3: Tölts le az Uber alkalmazást,
4: vagy hívd az 555-555-öt.
3: Fontos érkezés, kényelmes fizetés.
4: Készen állsz az új kalandra?
3: 555 taxi és Uber Taxi.
0: A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland. Akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van. A vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
5: Csak jó zene.
0: Adj hangot vállalkozásodnak. Érj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. Debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
2: Jó utat, jó utazás, balesetmentes közlekedés, rengetegen közlekednek az utakon, főútvonalakon. A 38-as számú főútvonalon további forgalomkorlátozás és még mindig vonatpótló autóbuszok helyettesítik a vasúti szerelvényeket, illetve a vasúti közlekedés Nyíregyháza és Szerencs között. Augusztus 28-áig le vannak terhelve elsősorban lakóterten kívül a főútvonalak. Nagyon kérjük Önöket, hogy a tömegközlekedési járművek haladását mindenhol segítsék, így Debrecen város belterületén a villamosokét, illetve a trolibuszokét. Rengetegen töltik és töltötték ezen a hétvégén is a szabadban az idejüket pihenése, kikapcsolódása, és nagyon sok volt a kerékpáros és a kerékpár utakon, amik nagyon jó haszonnal járnak. Viszont kedves kerékpárosok, több helyen van további forgalomkorlátozás a kerékpárosokra vonatkozólag, így például Nyíregyháza belvárosban a fesztivál ideje alatt kerékpározni a Kossuth téren tilos, sőt ezzel egy időben a roller forgalom is korlátozva van. Köszönöm a figyelmet, további jó utat és szerencsét célbeérést a viszonthallásra.
1: Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Súlyos baleset történt péntek este a 4-es főúton Debrecen és Ebes között. Felső fizetési határt húzott a kormány az állami tulajdonú vállalatoknál. Reagált Havasi Bertalan a Polgári Demokraták nevű társadalmi kezdeményezésre. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a részletek.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Súlyos baleset történt péntek este a 4-es főúton Debrecen és Ebes között, ahol egy személyautó és egy 68 utast szállító autóbusz ütközött össze. A gépkocsi vezetőjét a tűzoltók feszítővágóval emelték ki a roncsból, ám az újraélesztési kísérletek ellenére a helyszínen életét vesztette. A mentőszolgálat tömeges baleseti protokollt léptetett életbe, és a busz utasai közül 10 embert szállítottak könnyebb sérülésekkel kórházba. Felső fizetési határt húzott a kormány a többségi állami tulajdonú vállalatoknál, valamint korlátozta a vezető testületek létszámát és díjazását. A társaságokat 3 komplexitási kategóriába sorolták. A cégvezetői alapbér a magas komplexitású vállalatoknál legfeljebb a tavalyi átlagbér majdnem 5-szöröse lehet, a prémiumot pedig az éves alapbér 20%-ában maximálták. A határozat értelmében a politikai felsővezetők a jövőben semmilyen díjazást nem kaphatnak a felügyelőbizottsági vagy igazgatósági tagságukért. Reagált Havasi Bertalan a Navracsics Tibor és Ferenc Orsolya által indított Polgári Demokraták nevű társadalmi kezdeményezésre. A Fidesz kommunikációs igazgatója tisztázta, hogy a kormánypártnak jelenleg nincs hivatalos álláspontja a szerveződésről. Saját véleménye szerint azonban polgári demokrataként az egyetlen egyenes út a Fidesz. Havasi hangsúlyozta, hogy a Tiszával való végletes szembenállást szükségesnek és erősítendőnek tartja. Magyar Péterrel pedig lehetetlennek nevezte a párbeszédet, hozzá téve, hogy a júliusban elfogadott ellenállási nyilatkozat továbbra is érvényben van. A legrosszabb levegőjű európai városok között szerepel Debrecen az Európai Környezetvédelmi Ügynökség júliusban közzétett felmérésében. A több mint 700 uniós várost vizsgáló rangsorban a Hajdúsági Vármegye székhely a 664. helyen végzett, ami a legrosszabb eredmény Magyarországon. A kutatás a finompor, a nitrogéndioxid és az ózon szintje alapján a légszennyezettség miatti halálozási kockázatokat mérte fel. A szakemberek kiemelik, hazánkban a lakossági fűtés és a közlekedés jelenti a legnagyobb veszélyt a levegő minőségére. Újra megnyitott a kapuit a miskolctapolcai barlangfürdő, miután befejeződtek a 2 évvel ezelőtti tűzvész utáni, mintegy 1,5 milliárd forintos helyreállítási munkálatok. Az Európában egyedülálló természetes barlangfürdő korszerűsített biztonsági rendszerekkel várja a látogatókat, a gyógyászati szolgáltatások teljes visszaállításáig pedig átmenetileg Miskolcon biztosítják a gyógymasszást és a gyógytornát. Változik a Zsuzsi-Erdei vasút közlekedési rendje a hosszú hétvégén. A kisvasút augusztus 23-áig ünnepi menetrend szerint jár. A Rújter utcai állomásról 9:30-kor és 14 órakor indulnak a szerelvények Hármashegy alja felé. Visszaúton Hármashegy aljáról 12 óra 30-kor és 16 óra 30-kor indulnak a vonatok Debrecen irányába. A cég a megszokottnál sűrűbb jelenléttel és kellemes erdei kikapcsolódással várja az utazókat.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Sok napsütésre és kevés felhőre számíthatunk. Vasárnap csupán a nap első felében lehet több felhő a nyugati és északnyugati tájakon, de számottevő csapadék sehol sem várható. Az északi északnyugati szél több felé megélénkül, napközben 25 és 32 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Fergeteges hétvégét kívánok mindenkinek, jó pihenést itt a hosszú hétvégében, 4 múlt már 4 perccel.

Yourself, a World of Sunshine FM, ezen a héten a 18. a top 40-es listánkban. Dessel folytatjuk, jön a Young Fire, a közös kis kece, ezen a héten már a 17. A zene egy viharos, erős vonzalommal teli kapcsolatról szól, amely egyszerre ad örömöt és okoz fájdalmat, mégsem tudnak igazán elszakadni egymástól. Hát na igen, sokan vagyunk ebben a helyzetben. Hölgyeim, uraim, érkeznek Magyarország legfelkapottabb előadói, Dess Young Fire kis kecei, a Sunshine FM-en. Mindjárt hozom a friss útim.

0: Navigáció.
1: Az utak híreit oszd meg velünk 0620 316 3000.
2: Jó utat kíván a Sunshine FM és balesetmentes közlekedést útinformációkkal folytatjuk. Nyíregyházán megkezdődtek a lezárások a Kossuth téren. Bajtain tilos táblák figyelmeztetik a rolleresseket, valamint a kerékpárosokat a tér több pontján is. A sétáló utca egyes részeit pedig kordonokkal is lezárták. Nagyon fontos, hogy időközönként akár majd az autós forgalmat is korlátozhatják. Szintén Nyíregyházán szennyvízhálózat bővítési munkátokat végeznek a Gím utcában, emiatt útszűkületre kell készülni. A 35-ösön Hajdúböszörmény elkerülő szakaszán optikai hálózatot fejlesztenek, emiatt a 65-ös és 66-os kilométernél útszűkület mellett autózhatunk. Debrecen belterületén pedig a 48-ason az 1-es kilométernél építési munka miatt irányonként csak egy-egy sáv járható. Ha egyéb infód van, akkor várom a továbbiakban is. SMS, telefon, Viber 0620 316 3000.
0: Sunshine FM navigáció. Jó utat kíván!

Empire of the Sun és a Walking on the Dream 12. ezen a héten a Top 40-es listánkban. 5 órához érkeztünk, így érkezik majd Marianna a legfontosabb hírekkel. A következő órában pénzügyi percekkel, illetve programajánlókkal is folytatjuk majd. Viszont nem elfelejteni, hogy jövő héten pénteken pedig sorsoljuk a Valent autós játékunk főnyereményeit, ami nem más, mint a Hotel Aurum jó voltából egy wellness hétvége, illetve egy egész hétvégés MG tesztvezetés. Minden info és egyéb tudnivalók a sunshine.hu-n megtalálhatók. Annyira egyszerű a dolog, hogy ha bárhol meglátod a kék MG-t, ami fel van matricázva Sunshine-os logóval és minden egyéb cuccal, akkor fotózz le, és az autón szereplő QR kód segítségével pedig töltsd fel a weblapunkra. Ennyire egyszerű. Sok sikert kívánok mindenkinek. Jövő hét pénteken pedig sorsolás. Gordó Loco Loco, ezen a héten pedig a 11. a Top 40.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland. Akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van. A vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene. Van valami egészen különleges Debrecenben.
0: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
1: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
0: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
1: Nekünk ez szerelem.
0: Sunshine FM, csak jó zene. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Tudtad, hogy a zene hallgatás jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgass megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
1: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
2: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
3: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
0: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en

változatos kedvencek. És igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Az ünnepi hosszú hétvégén is folyamatosan zajlanak a fenékküszöb építési munkálatok. Szeptembertől átalakul a Tisza-szigetek működése. Idén is meghirdette a hajdubihari termékdíj pályázatot a Vármegyei Önkormányzat. Zöld labirintussal tiszteleg a Debreceni Egyetem a virágkarnevál előtt. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a részletek.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: A paksi atomerőmű hűtővíz ellátásának és működésének biztosítása érdekében az ünnepi hosszú hétvégén is folyamatosan zajlottak a fenékküszöb építési munkálatok a Dunán. Ruszin-Szendi Romulus honvédelmi miniszter tájékoztatása szerint a katonák és a vízügyi szakemberek már több ezer tonna követ építettek be a folyóágyba, miközben a vízi útvonal hajózhatóságát is igyekeznek fenntartani. A honvédség búvárokkal, műszaki alakulatokkal és helikopterekkel támogatja az energiabiztonság megőrzéséért tett erőfeszítéseket. Szeptembertől átalakul a Tisza-szigetek működése, és októberben széleskörű alkotmányozási társadalmi párbeszéd indul, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök, a Tisza párt elnöke a szervezett Margit-szigeten megtartott országos találkozóján. A pártvezetés döntése alapján 200 millió forint állami támogatást különítenek el a helyi közösségek fejlesztésére, emellett új átlátható tisztújítási és vezető választási rendszert vezetnek be a szigetek hálózatában. Magyar Péter hangsúlyozta, a Tisza-szigetek legfőbb feladata a mindenkori hatalom kontrollja, és a társadalmi kapcsolatok megőrzése marad. Idén is meghirdette a hajdubihari termékdíj pályázatot a Vármegyei Önkormányzat a helyi értékek és a magas minőségű portékák népszerűsítésére. A termelők és az előállítók két kategóriában nevezhetnek, az üzemi előállítású mezőgazdasági termékek, valamint a hagyományos előállítású mezőgazdasági és kézműves termékek körében. A kezdeményezés célja, hogy elismerje a helyi gazdák és kézművesek munkáját, valamint felhívja a figyelmet a térség egyedi értékeire. A jelentkezéshez szükséges részletek a Vármegyei Önkormányzat felületein érhetők el. Több mint 19 ezer tanuló és csaknem 2 ezer pedagógus számára kezdődik meg a 2026-27-es tanév a Debreceni Tankerületi Központ intézményeiben. A fenntartó tanévnyitó konferencián elhangzott, idén 1200 kis elsős és csaknem 1000 középiskolás kezdheti meg tanulmányait. Az előző tanévben az intézmények átlagos tanulmányi eredménye 4,22 század volt, a diákok pedig több mint 1100 díjat hoztak el az országos versenyekről. A nyári szünetben 44 ezer négyzetméternyi fal felületet festettek ki, emellett több iskolában végeztek épület és udvar felújításokat. Negyedik alkalommal épített dísznövénykerttel és zöld labirintussal tiszteleg a Debreceni Egyetem a virágkarnevál előtt. A főépület előtti parkban felállított installáció a 17. és 18. századi francia kertépítészet geometriai eleganciáját idézi meg. A látványosságokhoz csaknem 3000 virágzó növényt ültettek ki mértani pontossággal. A zöld labirintus augusztus 24-ig ingyenesen látogatható. A sövények között elrejtett információk segítségével pedig egy nyereményjátékban is részt vehetnek a látogatók.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Sok napsütésre és kevés felhőre számíthatunk. Vasárnap csupán a nap első felében lehet több felhő a nyugati és északnyugati tájakon, de számottevő csapadék sehol sem várható. Az északi északnyugati szél több felé megélénkül, napközben 25 és 32 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: A mennyhírteket, valamint a mérjamokat Isten éltesse, ma ők ünnepelnek, így augusztus 22-én. Kellemes hétvégét, 5 óra után járunk 4 perccel, Mariannának pedig köszönjük szépen a friss infókat. Pörög tovább a top 40, 10. ezen a héten Tim Impala és a Dracula.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Kondor Rolanddal, megszakítás nélkül. Sunshine FM, csak jó zene.
4: Sunshine top 40.

0: pénzügyi tippek támogatója, a Raiffeisen Bank. Vásd velünk valóra!
1: Pénzügyi tippek a Sunshine FM-en.
2: A mai pénzügyi percekben pedig nyugdíjtakarékosságról beszélgetünk majd Szabó Katalinnal, a Raiffeisen Bank főosztályvezetőjével.
3: Egyre többször hallunk arról, hogy mennyire fontos a nyugdíj kapcsán előre gondolkodni. Nyilván nem tudjuk megjósolni, hogy milyen lesz az ország gazdasági helyzete 10-20-30 év múlva, de aki biztosra szeretne menni és kiszámítható jövedelmet szeretne elérni nyugdíjas korában is, annak érdemes nyugdíj megtakarításban gondolkodni. Választhatunk kockázatosabb, ám de magasabb hozamú és alacsonyabb hozamú, de garantált kifizetési összegű megtakarításokat is. A konstrukciók elérhetőek forint és euró alapon is. Hogy miért jó egy ilyen biztosítás? Egyedi igényekre szabható befektetési formákról van szó, akár garantált hozammal. A biztosításra befizetett egyéni díj 20%-a, általában maximum 130 ezer forint összegéig adójóváírás is igénybe vehető. A nyugdíjbiztosítás adó- és öröklési díjmentes, nem része a hagyatéknak, a kifizetés gyors és egyszerű a megjelölt kedvezményezett részére. Nyugdíjba vonuláskor választható konstrukció az egyösszegű kifizetés, vagy a havi fix összegekben történő kifizetés.
2: Szabó Katalinnak, a Raiffeisen Bank főosztályvezetőjének köszönjük szépen a beszélgetést.
0: A pénzügyi tippek támogatója a Raiffeisen Bank. Vásd velünk valóra!
1: Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig, itt a Sunshine FM-en.
4: Nekem inkább nagyobb félelmem az egyébként, hogy kinyitom a csomagot, ami külföldről érkezik, és találok benne egy skorpiót, egy kígyót, tehát azért ennek is megvan a veszélye.
5: Amit keresne abba egy kígyó?
4: Hát miért nem állhatna bele? A csomagolás előtt, alatt, hát bármi.
5: Hát azért ezt csak egy olyan raktárba csinálják, ami kígyómentes. Ki van írva, hogy nagybetűkkel.
6: Kígyóknak belépni tilos.
4: Oké, jó. Biztos így is vannak vele, igen. Tehát, hogy neked benned nincs ez meg? Biztos vagyok benne. Ez lesz a következő téma. Jövő héten csinálunk.
5: Ez a rész. Nincs, viszont amikor volt a Covid, és jöttek ezek a csomagok, meg ilyesmi, akkor úgy bennem volt, hogy ez biztos hány kézen ment keresztül, hány ember, hogy csomagolták be. Igen. Nyilván én például ilyen élelmiszer meg táplálék kiegészítőt, és mert soha életben nem vennék, és nem is veszek. Pont azért, mert nem tudod, hogy mi van benne.
4: Az a fura, hogy bennem sosem volt semmi félelem, kétel, mikor Kínából érkezett bármiféle eszköz, műanyag, ruhanemű, tényleg bármi, de olyan sok rosszat olvastam meg, láttam, hogy azok vajon hol készülhetek, hány kézen mennek keresztül, hogy azóta van bennem egy ilyen félsz, hogy nem tudod az előéletét, nem ismered, tehát, hogy van-e benne tetű abban a ruhában, vagy mit tudom én?
5: Ki kell mosni, amúgy
4: ágyi poloska, vagy
5: megveszel egy ruhát,
4: persze, mindig kimosod.
5: De hát most bemész itt egy kínai áruházba, mi a különbség? Vagy a piacra, ha kimész, ugyanaz.
4: Annyi a különbség, hogy ezt többen próbálták fel, mint a kínait,
5: hát igen. Lehet, lehet, hogy itt a piacon, vagy bárhol, amikor az utcán, vagy a földön árustól megveszed, ott nagyobb az esély, ha mit mondták, kígyóra. Hát kígyóra nem, de mondjuk mit tudom,
4: ágyi
5: egér, vagy poloska, vagy valami. Igen, hát ez benne van nyilván, de ez bármelyik boltnál előfordulhat. Hát láttunk már olyan jónak tűnő éttermet is, ahol aztán bezárták, mert azt mondták, hogy megmutatták a konyhát, és hogy nézett ki. Tehát kívülről te azt nem látod, hogy hetek óta nem mosogatnak.
4: Mondjuk én is voltam már például olyan esküvői helyszínen távolabb tőlünk, aminek a konyháját látva azt mondtam, hogy édes Istenem, de jó, hogy azt a vendégek nem látják.
0: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon.

0: legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
1: Sunshine FM programajánló.
2: Bibi Rexa, Faithless és a New Religion ezen a héten 5. jönnek a programajánlók Kiskatától. Szia!
3: Szia, Roli! Nyíregyháza szívében augusztus 24-én este 7:30 megelevenedik a Magyar Színház történet egyik legmeghatóbb és leglendületesebb klasszikusa a Kossuth téren. A valahol Európában felejthetetlen dallamai és a csavargó gyerekek kalandjai garantáltan libabőrössé teszik a nyári estét. A szabadtéri előadás teljesen ingyenes, úgyhogy zsebkendőket bekészíteni, és találkozzunk a nagy színpad előtt. Álljon meg a menet! Felkészülni a golyózásra és a grund védelmére. Augusztus 26-án és 27-én a legvagányabb vörösingesek és a Pál utcaiak költöznek be Debrecenbe a nagyerdei szabadtéri színpadra. Dés, Geszti és Grecsó zseniális musicalje garancia arra, hogy libabőrös leszel, és telitorokból énekled majd az ikonikus slágereket. Húzd fel a képzeletbeli piros-zöld sapkádat, és irány Debrecen! Jó szórakozást a programokhoz!
0: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket!
1: Sunshine FM programajánló.

Fini Sophie és az X&Go ezen a héten ezüstérmes a Top 40-ben, és mindjárt 6 óra van, köszönöm szépen a mai figyelmed, ennyi volt a hivatalos slágerlistánk, 6 óra után kívánság műsor jön majd Norbival, várja a zenei kéréseket, üzeneteket egymás után 0620-316-3000. És hölgyeim, uraim, augusztus 22-én pedig a number one J-Lo és David Guetta páros

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland. Akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van. A vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene. Van valami egészen különleges Debrecenben.
0: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
1: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
0: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
1: Nekünk ez szerelem.
0: Sunshine FM, csak jó zene. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Tudtad, hogy a zene hallgatási jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgass megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
1: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
2: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
3: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
0: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kérd kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
2: Elkezdődött az elsüllyesztett bárkák kivonása a Dunából Pakson. Sajátos hangulatú pillanatokról számolt be Magyar Péter miniszterelnök az augusztus 20-ai ünnepség kapcsán. Heves zivatarok és erős szél okoztak fennakadásokat a közlekedésben péntek este. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a részletek.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Elkezdődött az elsüllyesztett bárkák kivonása a Dunából Pakson, miután a vízbe épített kőgátak már hatékonyabban emelik a folyó vízszintjét, mint a hajók. Ruszin-Szendi Romulus honvédelmi miniszter tájékoztatása szerint a bárkákat a mélyebb vizek kőszórásos munkálataihoz vezénylik át. A vízszintemelő beavatkozásoknak köszönhetően a leállított paksi blokkok ütemezett visszakapcsolása vasárnap éjfélkor megkezdődik, a létesítmény pedig a jövő hét végére érheti el újra a teljes kapacitást. Sajátos hangulatú pillanatokról számolt be Magyar Péter miniszterelnök az augusztus 20-ai ünnepség kapcsán. A kormányfő 160 állami gondozásban nevelkedő gyermeket látott vendégül a Karmelita palota teraszán, akikkel a tűzijáték előtt közösen beszélgetett a fűben ülve. Magyar Péter szívfacsarónak és felemelőnek nevezte a találkozót, kiemelve, hogy az ország határon belülről érkező nehéz sorsú fiatalok idén pont arról a helyszínről figyelhették az esti műsort, ahol a korábbi években a politikai elit ünnepelt. Heves zivatarok és erős szél okoztak fennakadásokat a közlekedésben péntek este, főként Somogy, Baranya, Fejér és Komárom Esztergom vármegyékben. A hirtelen lezúduló csapadék és a kidőlt fák miatt a tűzoltókat számos helyszínre riasztották. Székesfehérváron parkoló autókra dőlt egy fa, Csákváron villám csapott egy házba, az egyes főúton pedig Tatabánya térségében zárta el az utat egy kidőlt fa. A katasztrófa védelem egységei folyamatosan dolgoznak a károk elhárításán. Augusztus 24-én érkezik meg a családokhoz a szeptemberi családi pótlék, valamint a 100 000 forintos iskola kezdési támogatás első 50 000 forintos részlete. Kátai Német Vilmos szociális és családügyi miniszter tájékoztatása szerint az adómentes, automatikusan járó támogatásra több mint 400 000 gyermek jogosult. A juttatás második, szintén 50 000 forintos felét utalvány formájában kapják meg a rászoruló családok november 30-áig. Közérdekű bejelentést tesz a közbeszerzési hatóságnál a Fidesz frakció az augusztus 20-ai állami rendezvénysorozat közbeszerzése miatt. A kormánypárt azután lépett, hogy sajtóhírek szerint a nyertes cég már a pályázat kiírása előtt egyeztetett a részletekről a korábbi szervezővel. A Fidesz állítása szerint irányított eljárás zajlott, a nyertes Hard Rock Kft. Pedig bruttó közel 4 milliárd forintért vállalta a rendezvény lebonyolítását. Hűtlen kezelés és tiltott pártfinanszírozás gyanúja miatt feljelentette Magyar Pétert a Megafon korábbi influencere. Filip Dávid a központi nyomozó főügyészségnél és az európai ügyészségnél tett lépést, mert állítása szerint a miniszterelnök állami pénzből készült videóival a Tisza párthoz köthető webshopot népszerűsítette. Az influencer szerint a hivatali tisztséggel való visszaélés ténye a pénzügyi bevételek pontos mértékétől függetlenül is fennáll.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Valuta információ a Sunshine FM-en.
2: Az angol font folytatta a menetelést, így az árfolyama jelenleg kicsivel haladja meg a 426 forintot. Az euró jegyzése szintén emelkedett, az ára már 365 forintot közelíti. A svájci frank lényegében stagnál az előző napok után, továbbra is 388 forint körül van, ahogyan az amerikai dollár sem mozdult el érdemben, és jelenleg kicsivel haladja meg a 314 forintot. Sok napsütésre és kevés felhőre számíthatunk. Vasárnap csupán a nap első felében lehet több felhő a nyugati és északnyugati tájakon, de számottevő csapadék sehol sem várható. Az északi északnyugati szél több felé megélénkül, napközben 25 és 32 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 3, 2, 1, go!
3: Köszi Marian a legfrissebbeket. 6 óra után is csak jó zene itt a Sunshine-on. No, meg startol a hét utolsó, 2 órás élő esti kívánság műsora, úgyhogy most 2 órán keresztül jöhetnek az üzenetek 0620 316 3000. Startolunk Kaigo-val. Itt van tőle a Save My Love.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Glass Norbert-tel. Megszakítás nélkül. Sunshine FM.

0: Follow the Flow, és az volt tőlük a Szél Csend az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, egészen este 8 óraig javában zajlik ma is a két órás élő esti kívánságműsor. Ima az elérhetőségem.
1: 0620 316 3000.
0: Melanie üzenetével nyitom a mai esténket, aki Kristófnak üzené, hogy csak szeretném, ha tudnád, hogy te vagy az egyik legszebb dolog, ami valaha történt velem. Nagyon szeretlek. Roland Brigittának üzeni, hogy boldog születésnapot, legyen ez a nap pont olyan csodás, mint amilyen te is vagy. Zino pedig Dorinának üzeni, hogy sajnálom a tegnapit, nem akartalak megbántani. Hát drága Sunshine-osok, az üzenetek most megint célba értek. Úgyhogy jönnek a kedvencek. Itt van már a folytatásban Iswe és Alex Cooper közöse. Ez a Dörnier Dance, a két órás élő esti kívánságműsor.

Biolex és a Slap, méghozzá nagy bugival kiegészülve. Ez volt a Nem hiszek. Kellemes estét kívánok mindenkinek, és a drága szerzsejnosok, egészen este 8 óraig, ugye javában zajlik a 2 órás élő esti kívánságműsor. Telefon SMS Viber 0620-316-3000. Ricsi üzeni például Helgának, hogy te vagy az a nő, akivel még az egyszerű hétköznapok is különlegesnek tűnnek. Nagyon szeretlek. Vivi Zalánnak üzeni, hogy boldog születésnapot, kívánom, hogy minden álmod váljon valóra. Dani pedig Klaudiának üzeni, hogy tudom, hogy hibáztam, és nem szeretnék kifogásokat keresni. Őszintén sajnálom, amit mondtam. Hát, drága szenysájnosok, az üzenetek most megint célba értek. Úgyhogy jönnek a kedvencek. Itt van már a folytatásban Teddy Swims, ez pedig a Bad Dreams. A 2 órás élő esti kívánságműsorban.

LL Junior. És mekkorát bulisztunk erre a zenére annó. Ez volt a Mr. Ragamuffin az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek és a drága Sunshine-osok. Ezzel a zenével el is érkeztünk a két órás élő esti kívánságműsorunk első órának a végéhez. Úgyhogy szét is nézünk az utakon, mindjárt Nyíregyházával kezdünk, ugyanis megkezdődtek a lezárások a Kossuth téren, a behajtani tilos táblák figyelmeztetik a rollereseket és a kerékpárosokat a tér több pontján. Úgyhogy mindenkit arra kérünk, hogy semmiképpen se haladjon át rollerrel a Kossuth téren. Jó, továbbra is Nyíregyházánál maradunk, ugyanis javában zajlik a Kalevala sétány útburkolatának felújítása. Itt az arra lakókat arra kérik, hogy ne parkoljanak az érintett munkaterületen. Debrecen útjaira kanyarodunk, ahol jelen pillanatban erősebb a forgalom, miközben Nagy-Erdei körúton. Köszi szépen Emese az üzenetedet, valamint szintén erősebb a forgalom a Thomas Mann utcán. Ha pedig van közlekedési infód, akkor az a folytatásban is 0620 316 3000. Balesetmentes közlekedést 7 óra van, úgyhogy jön Marian a térség legfontosabb híreivel. A két órás élő esti kívánságműsor pedig percek

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: Súlyos baleset történt péntek este a 4-es főúton Debrecen és Ebes között. Felső fizetési határt húzott a kormány az állami tulajdonú vállalatoknál. A Fidesz frakció közleményben reagált Lázár János lemondására. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a részletek.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
1: Súlyos baleset történt péntek este a 4-es főúton Debrecen és Ebes között, ahol egy személyautó és egy 68 utast szállító autóbusz ütközött össze. A gépkocsi vezetőjét a tűzoltók feszítővágóval emelték ki a roncsból, ám az újraélesztési kísérletek ellenére a helyszínen életét vesztette. A mentőszolgálat tömeges baleseti protokollt léptetett életbe, és a busz utasai közül 10 embert szállítottak könnyebb sérülésekkel kórházba. Felső fizetési határt húzott a kormány a többségi állami tulajdonú vállalatoknál, valamint korlátozta a vezető testületek létszámát és díjazását. A társaságokat 3 komplexitási kategóriába sorolták. A cégvezetői alapbér a magas komplexitású vállalatoknál legfeljebb a tavalyi átlagbér majdnem 5-szöröse lehet, a prémiumot pedig az éves alapbér 20%-ában maximálták. A határozat értelmében a politikai felső vezetők a jövőben semmilyen díjazást nem kaphatnak a felügyelő bizottsági vagy igazgatósági tagságukért. A Fidesz frakció közleményben reagált Lázár János volt építési és közlekedési miniszter lemondására, kiemelve, hogy a politikus távozása a képviselőcsoport tervezett átalakításának része. A párt megköszönte Lázár János 25 éves parlamenti munkáját, a megüresedett mandátum betöltéséről és a frakció átszervezésének további lépéseiről pedig későbbre ígértek tájékoztatást. Havasi Bertalan kommunikációs igazgató jelezte, a Fidesz elnöksége szeptemberben értékelheti a párt jelenlegi szervezeti és személyi állapotát. Reagált Havasi Bertalan a Navracsics Tibor és Ferenc Orsolya által indított Polgári Demokraták nevű társadalmi kezdeményezésre. A Fidesz kommunikációs igazgatója tisztázta, hogy a kormánypártnak jelenleg nincs hivatalos álláspontja a szerveződésről. Saját véleménye szerint azonban polgári demokrataként az egyetlen egyenes út a Fidesz. Havasi hangsúlyozta, hogy a Tiszával való végletes szembenállást szükségesnek és erősítendőnek tartja. Magyar Péterrel pedig lehetetlennek nevezte a párbeszédet, hozzá téve, hogy a júliusban elfogadott ellenállási nyilatkozat továbbra is érvényben van. Újra megnyitott a kapuit a Miskolctapolcai barlangfürdő, miután befejeződtek a 2 évvel ezelőtti tűzvész utáni, mintegy 1,5 milliárd forintos helyreállítási munkálatok. Az Európában egyedülálló természetes barlangfürdő korszerűsített biztonsági rendszerekkel várja a látogatókat, a gyógyászati szolgáltatások teljes visszaállításáig pedig átmenetileg Miskolcon biztosítják a gyógymasszást és a gyógytornát. Közleményben reagált az SK-ban Iváncsai akkumulátorgyára arra a 100 millió forintos munkavédelmi bírságra, amelyet a hatóságok a dolgozók veszélyeztetése és a mérések elmaradása miatt szabtak ki. A vállalat sajnálatát fejezte ki az esetleges aggodalmak miatt és jelezte, hogy a vizsgálatot követően azonnal felülvizsgálták, valamint megerősítették a biztonsági és védőfelszerelési gyakorlataikat. A cég hangsúlyozta, hogy a jövőben is szorosan és átláthatóan együttműködik az illetékes hatóságok a hasonló esetek megelőzése érdekében.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Sok napsütésre és kevés felhőre számíthatunk. Vasárnap csupán a nap első felében lehet több felhő a nyugati és északnyugati tájakon, de számottevő csapadék sehol sem várható. Az északi északnyugati szél több felé megélénkül, napközben 25 és 32 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 3, 2, 1,
3: köszi Marianna legfrissebbeket. 7 óra után is csak jó zene itt a Sunshine-on, no meg folytatódik a 7 utolsó 2 órás élő esti kívánság műsora, úgyhogy ebben az órában még jöhetnek az üzenetek. 0620 316 3000. Startolunk Olivia Dinnel. Ez már a Man I Need.
0: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Glass Norbert-tel. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.

0: Miley Cyrus, és ez volt tőle az End of the World, az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, még bő 40 percen keresztül javában zajlik a hét utolsó két órás élő esti kívánság műsora. Íme az elérhetőségem.
1: 0620 316 3000.
0: Szabi üzenetével nyitom a második óránkat, aki Evelynnek üzeni, hogy köszönöm, hogy az életem része vagy. Nem tudom, mit hoz a jövő, de azt tudom, hogy veled szeretném megélni. Aztán Timi Zsoltinak üzeni, hogy boldog születésnapot, még nagyon sok közös kalandot, nevetést és felejtetetlen pillanatot kívánok nekünk. Kendel pedig Noéminek üzeni, hogy nem tudom, hogyan csinálod, de minden alkalommal megdobban a szívem, amikor meglátlak. Nagyon szeretlek. Hát, drága szenseinosok, az üzenetek most célba értek, úgyhogy jönnek a kedvencek. Itt van már a folytatásban Madonna, ez pedig a Like a Prayer, a két órás élő esti kívánság.

0: Miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Ha félfüllel hallgatom, akkor is kielégíti a kíváncsiságomat, úgyhogy szeretem, jó zenék vannak.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
0: A

0: Miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Nagyon szeretlek benneteket reggel, délbe, este. Mindig nagyon-nagyon jók vagyok, és eszméletlen nagy örömet és vidámságot tudtok okozni.

0: ez volt tőlük az I Am Goat az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, 7:30 után ismételten elérkeztünk ahhoz a pillanathoz, amikor vannak a térségben jobbnál jobb program lehetőségek. Mi pedig ezeket nem is tartjuk magunkban, összegyúrtuk őket egy csokorban. Úgyhogy én át is adom a terepet Katának, jön most vele a programajánló, viszont hogyha szeretnéd, hogy üzeneted biztonságban legyen, és tutira célba érjen, akkor most küld el. Telefon, SMS, Viber 0620 316 3000.
1: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
2: Sunshine FM programajánló.
3: Nyíregyháza szívében augusztus 24-én este 7:30-kor megelevenedik a Magyar Színház történet egyik legmeghatóbb és leglendületesebb klasszikusa a Kossuth téren. A valahol Európában felejthetetlen dallamai és a csavargó gyerekek kalandjai garantáltan libabőrössé teszik a nyári estét. A szabadtéri előadás teljesen ingyenes, úgyhogy zsebkendőket bekészíteni, és találkozzunk a nagy színpad előtt. Álljon meg a menet! Felkészülni a golyózásra és a grund védelmére. Augusztus 26-án és 27-én a legvagányabb vörösingesek és a Pál utcaiak költöznek be Debrecenbe a nagyerdei szabadtéri színpadra. Dés, Geszti és Grecsó zseniális musicalje garancia arra, hogy libabőrös leszel, és telitorokból énekled majd az ikonikus slágereket. Húzd fel a képzeletbeli piros-zöld sapkádat, és irány Debrecen!
1: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket!
2: Sunshine FM programajánló.
0: A legjobb program lehetőségek után pedig vissza az üzenetekhez. Renáta üzeni például Domokosnak, hogy bocsáss meg, hogy tegnap túl kemény voltam veled. Nem így kellett volna reagálnom. Nagyon szeretlek. Aztán Márta Lehelnek üzeni, hogy te vagy az én biztos pontom. Köszönöm, hogy akkor is mellettem állsz, amikor nem könnyű velem. Olivier pedig Szonyának üzeni, hogy boldog születésnapot, ma minden kívánságot teljesüljön, és legyen legalább 100 okod nevetni. Hát, drága Sunshine-osok, az üzenetek most megint célba értek, úgyhogy jönnek a kedvencek. Itt van már a folytatásban Bibi Rexa, és a Fate lesz közösen. Ez a New Religion, a 2 órás élő esti kíván.

És ez volt tőle a Lifetimes az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, érkezek az este utolsó üzeneteim, ugyanis László üzeni Máriának, hogy boldog születésnapot, köszönöm, hogy ennyi szeretetet adsz nekünk. Nagyon fontos vagy az egész családnak. Aztán Kinga Bálintnak üzeni, hogy te vagy az első gondolatom reggel és az utolsó este. Ennél többet talán nem is kell mondanom. Ágnes pedig a fiának Mártonnak üzeni, hogy bármerre jársz, mindig számíthatsz rám, büszke vagyok rád, és nagyon szeretlek. Hát, drága Sunshine-osok, az üzenetek most célba értek, úgyhogy jönnek a kedvencek. Itt van már a folytatásban a halott pénz, ez pedig a gyerekek, a 2 órás élő esti kívánság műsor.

0: A Maroon 5, és ez volt a Wiz Khalifában a közös payphone az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, ezzel a zenével ugye el is érkeztünk a két órás élő esti kívánság műsorunk legvégéhez, viszont nem búcsúzom, hiszen másodperceken belül átállunk kettő darab lemezjátszóra, mert hogyha szombat, akkor indul a megújult MixXL mindjárt az első két órában DJ Vágóval. Úgyhogy jó helyen vagytok, ne kapcsoljatok sehova, mindjárt folytatjuk.
1: Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig, itt a Sunshine FM-en.
2: Én a tujákkal voltam bajban, vagy vagyok bajban, mert én próbálom őket megmenteni, de ugye nyilván mondják azok, akik értenek hozzá, hogy halottnak a csók, mert csak időkérdése, és nekem a kertész már tavaly azt mondta, hogy mikor mutattam neki, hogy figyelj, ebből a 20-valamennyiből azért már néhányat ki kellett szedni, meg barnul a többi is, és mondta, hogy hát nem akar elkeseríteni, de hogy az egészet ki kellene szedni. Mondom, jó, akkor majd még várok egy kicsit. Azt mondja, ő szíve szerint most kiszedni az összeset, és babérmegyet vagy valami mást ültetne helyére. Csak tudod, hogy fájó szívvel szedné ki az ember az egészségeset.
3: Abszolút.
2: Is.
3: Én is úgy vagyok vele, hogy van egy olyan kis tujafám szegény, egy 4 méteres, körülbelül 4 méter magas volt, és maradt belőle egy 40 centis. Addig visszavágtam, de nem volt szívem tövestől kivágni, és az a ág az még mindig él, az még mindig zöld, és úgy vagyok vele, hogy ronda, és nem lesz belőle soha már rendes tuja, de azért legalább még valamennyi része életben van, és küzdés harcol, úgyhogy én is ugyanígy vagyok, mint te, hogy sajnálom szegény.
2: Igen, és azt is mondják, hogy hiába locsolod, mert egy idő után már annyira sokkot kapott a melegtől, például a tujára mondták ezt, hogy nem bírja felszívni a vizet a földből.
3: Meg van sem. Ez a bogár, ez a nem tudom, a ez a...
2: Boróka, a, vagy...
3: Valami,
2: borókaszú?
3: Vagy tujaszú, vagy valami ilyen, igen, hát ami belemegy, és pont azért, mert már nincs ez a gyantás rész, és az egyébként kinyírná, de ez nem tudja kinyírni, így aztán benne marad, megy a következő fára, és a többi, és a többi. Hát na, most legalább felsóhajthatnak egy hangyányit, hogy nem mondom azt, hogy nagy eső, de legalább a mai locsolás, vagy ilyesmi, az ki van váltva, az ilyen kerti növényeknél, és paradicsom, paprika, bármi, amit esetleg öntöz.
2: Vagy ugye a dudva, mert ugye abból van bőven.
3: Na, az most lesz, most megint beindul, és ezt nem értem, hogy van az, hogy a...
2: Ha nem esik, az nő.
3: Nem, de két nap alatt az összes fű egy ilyen nem is tudom, hát 2 méteres területen kiszáradt, mert mikor romoljon el a locsoló, amikor nem vagy otthon. Na nyilván ott kiszáradt, de a talpas muhar, az tartja
2: a
3: magát.
2: A kövérke, ugye, az mindenhonnan előjön.
3: Ami nagyon egészséges állítólag, vagy mi ez, porcsin, vagy mi a...
2: Porcsin, vagy valami ilyesmi.
3: Na, hát abból salátát kell csinálni, olívaolajjal, meg citrommal.
2: Igen, erről beszéltünk. De évek óta nem merjük kipróbálni.
3: Én már kipróbáltam, nem jött be. De állítólag jó, mert tele van omega 3-mal. Úgyhogy most mindenki menjen ki, legelje, majd holnap rájövünk, hogy egyébként a talpas muhar is egy baromi jó növény, és abban a másodpercben kiderülne, hogy ebből meg lehetne élni, és tök jó gazdaság hatása lenne, na biztos lehetsz benne, hogy a talpas muhar is eltűnne.
2: Kiszáradna az is.
3: Szóval, micsoda, mostantól már fontos vagyok, akkor adjatok meg. De hát
2: igen, kész. Az emberek elkezdik enni a parlokfűvet. Nézd meg, a parlokfű is kipusztult.
4: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
5: Az ünnepi hosszú hétvégén is folyamatosan zajlanak a fenékküszöb építési munkálatok. Szeptembertől átalakul a Tisza-szigetek működése. Párbeszédet kezdeményez Magyarország jövőjéről Navracsics Tibor és Ferenc Orsolya. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a részletek!
1: Hírek a Sunshine FM-en.
5: A Paksi atomerőmű hűtővíz ellátásának és működésének biztosítása érdekében az ünnepi hosszú hétvégén is folyamatosan zajlottak a fenékküszöb építési munkálatok a Dunán. Ruszin-Szendi Romulus honvédelmi miniszter tájékoztatása szerint a katonák és a vízügyi szakemberek már több ezer tonna követ építettek be a folyóágyba, miközben a vízi útvonal hajózhatóságát is igyekeznek fenntartani. A honvédség búvárokkal, műszaki alakulatokkal és helikopterekkel támogatja az energiabiztonság megőrzéséért tett erőfeszítéseket. Szeptembertől átalakul a Tisza-szigetek működése, és októberben széleskörű alkotmányozási társadalmi párbeszéd indul. Jelentette be Magyar Péter miniszterelnök, a Tisza párt elnöke a szervezett Margit-szigeten megtartott országos találkozóján. A pártvezetés döntése alapján 200 millió forint állami támogatást különítenek el a helyi közösségek fejlesztésére, emellett új átlátható tisztújítási és vezetőválasztási rendszert vezetnek be a szigetek hálózatában. Magyar Péter hangsúlyozta, a Tisza-szigetek legfőbb feladata a mindenkori hatalom kontrollja és a társadalmi kapcsolatok megőrzése marad. Párbeszédet kezdeményez Magyarország jövőjéről és az elmúlt 36 év tanulságairól Navracsics Tibor korábbi miniszter és Ferenc Orsolya volt űrkutatási biztos. A bejelentett Polgári Demokraták nevű társadalmi kezdeményezéssel a politikusok a szekértábor logikán és a pártpolitikán felülemelkedve szeretnének találkozókat, valamint kultúrát és építővitákat szervezni. Navracsics Tibor hangsúlyozta, a két oldal végzetes szembenállása helyett egyenes útra és egy otthonos, élhető Magyarország megteremtésére van szükség. Augusztus 20-ai hatállyal lemondott országgyűlési képviselői mandátumáról Lázár János korábbi építési és közlekedési miniszter döntését három fő okkal indokolta: a Fidesz választási vereségéből fakadó személyes és politikai felelősségvállalással, a Tisza párt által képviselt politikai irányvonallal, valamint a Fidesz érdemi megújulásának szükségességével. A politikus hangsúlyozta, 25 éves parlamenti pályafutását zárja most le, és átadja a lehetőséget utódjára. Orbán Viktor a Fidesz elnöke az államalapítás ünnepe alkalmából törte meg a hetek óta tartó közösségi médiás csendjét a Facebookon. A volt miniszterelnök a Kiskata zenekar legújabb Megmaradni Magyarnak című dalának videóklipjét osztotta meg, egy rövid üzenettel kísérve: voltunk, vagyunk, leszünk, boldog születésnapot Magyarország. A Szabolcs-Szatmár Bereg és Kárpátalja templomait bemutató dal klipje az összetartozásról és a nemzeti identitás megőrzéséről szól. Lövések dördültek és több rendőrautó is összetört Veszprém vármegyében, amikor egy ittasnak tűnő sofőr menekülni próbált a hatóságok elől. A 71-es főúton megállított autós Tihany felé hajtott tovább, ahol a kerékpárútra kanyarodva megpróbálta elütni a rendőröket, akik ekkora jármű kerekeire lőttek. A sofőr a kilőtt kerékkel több szolgálati autónak ütközve haladt tovább Balatonfüredig, ahol végül egy villanyoszlopnak csapódva állt meg. Az akcióban négy rendőr könnyebben megsérült.
4: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
5: Sok napsütésre és kevés felhőre számíthatunk. Vasárnap csupán a nap első felében lehet több felhő a nyugati és északnyugati tájakon, de számottevő csapadék sehol sem várható. Az északi északnyugati szél több felé megélénkül, napközben 25 és 32 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Tudjuk, mi a múlt. Tudjuk, mi a jelen. És tudjuk, mi a jövő. A pillanat elérkezett. A térség megújult mix műsorát feltöltöttük valódi BPM számokkal. Sunshine Mix XL. Sunshine Mix XL. A DJ pultban, aki az éjszaka legjobb mixeit készíti. DJ Vágó. A házigazda Glass Norbert. Aki itt nincs, az sehol sincs. Sehol sincs.
0: Itt is vagyunk, hello mindenkinek! Innentől kezdve átálltunk kettő darab lemezjátszóra, hiszen most már szombatonként is indul a térség valóban élő esti mix műsora, a lemezjátszóknál pedig az állandó rezidensünk DJ Vágó. Hello Andris!
6: Hello, sziasztok! Mondtam, hogy visszatérek, már térünk, mert már így innentől kezdve ketten vagyunk.
0: Így van, hogy telt a mai napod?
6: Fantasztikusan, nagyon jót rádióztunk most Marával, sok dalkérés volt, témázgattunk, zseniális volt a mai nap.
0: Jöhetnek az üzeneteitek továbbra is, telefon, SMS, Viber 0620 316 3000. Andrisom, indítsuk meg az estét, mivel kezdünk?
6: Egy fantasztikus fiatal producerrel, aki nem más, mint Rivo, és egy kiváló felvételt készített, ami nagyon nagy személyes kedvencem, úgyhogy engedjétek meg, hogy az első óránkat ezzel nyissam, ez lesz a You and Me.
0: Egészen este 10 óráig a megújult Mix XL-ben, a lemezjátszóknál DJ Vágó.

0: David Guetta és a Beautiful People az előző percekben itt a megújult Mixixelben. Kellemes estét kívánunk mindenkinek, továbbra is kettő darab lemezjátszóról szól az adásunk, a lemezjátszóknál pedig nem más, mint DJ Vágó. Hello Andris.
1: Hello Beló, sziasztok.
0: Érkeztek szép számmal üzenetek, ez a szombat esti mix egyszerűen fenomenális, minden hétvégén ez az én bulim, ez Zsófitól érkezett.
1: Köszönjük Zsófi.
0: És még egy üzenet, már alig vártam a szombat estét, csak miattatok, ez a mix életet ad, ez pedig Tibi írta nekünk.
1: Köszönjük szépen Tibi, mi is vártuk, hogy itt legyél velünk.
0: Így van, jöhetnek továbbra is az üzeneteitek, telefon, SMS, Viber 0620 316 3000. Andrison, mivel megyünk tovább?
1: Egy igazi klasszikust hoztam nektek új köntösben, ami nem más, mint Chicken egykori felvétele, ugye a Saltwater, nagyon jó kis dal, és még mindig hidegrázós, én úgy gondolom a vokája, úgyhogy hangerőt föl.
0: Így van, hangerőt a maximumra, egészen este 10 óráig a lemezjátszó.

0: Black Eyed Peas és a Boom Boom Pow az előző percekben itt a megújult Mix XL-ben. Kellemes estét kívánok mindenkinek, Andrissal csak úgy repül az idő, hiszen el is érkeztünk a megújult Mix XL első órájának a végéhez, viszont a másodikban is szerintem tartogatunk jobbnál jobb felvételeket.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Tudjuk, mi a múlt. Tudjuk, mi a jelen. És tudjuk, mi a jövő. A pillanat elérkezett. A térség megújult Mix műsorát feltöltöttük valódi BPM számokkal. Sunshine Mix XL. Sunshine Mix XL. A DJ pultban, aki az éjszaka legjobb mixeit készíti. DJ Vágó. A házigazda Glass Norbert. Aki itt nincs, az sehol sincs.
0: Intelligens és fincsi zenék a második órában, innentől kezdve. Kellemes estét kívánok mindenkinek a megújult Mix XL, ami szól nálatok, a lemezjátszóknál pedig továbbra is DJ Vágó. Hello Andris.
3: Hello, üdv újra itt.
0: Jöhetnek továbbra is az üzeneteitek, telefon, SMS, Viber 0620 316 3000. Andrisom, folytassuk az estét, mivel megyünk tovább.
3: Egy gyönyörű énekesnőt hoztam a második óra legelejére, aki nem más, mint Christina Aguilera, és ugye egykoron zenéltünk is, táncoltunk is erre a dalra. Dirty érkezik egy fantasztikus remixben itt a Sunshine-on.
0: Egészen este 10 óráig a lemezjátszóknál.

0: Topic és A7S az előző percekben, ez volt tőlük az Out My Hand. Kellemes estét kívánok mindenkinek a megújult MixXL, ami szól nálatok, intelligens zenékkel, fincsi hangulatban. Telik, hiszen a lemezjátszók már DJ Vágó. Hello, Andrés.
1: Így van, hello, sziasztok. Szerintem Topic fantasztikus zenei világa van, és annyira jó vokált szokott összerakni, hogy zseniális.
0: Ez zseni a csávó egyébként. Igen, igen. Nagyjából minden zenét imádom. Mondjuk nekem most, ami nagyon nagy favorit tőle, a Fastboyos srácok mögött működik valójában közre, az ugye a Good Life, nekem az hatalmas favorit.
1: Igen, igen, az is nagyon zenei világban fantasztikus lett, úgyhogy igen, igen, nagyon jó Topic.
0: Érkeztek szép számmal üzenetek, szombat esti mix, egyenlő garantált buli otthon is. Ez Geri írta nekünk Debrecenből.
1: Gerikém, akkor lehet öltözni, aztán irány a buli.
0: Amíg ti pörgettek, addig nálunk forog a táncparket, Laci és a haverok írták ezt nekünk.
1: Hú, Laci, akkor már belettek töltve.
0: És még egy üzenet a végére, ritmus, hangulat, energia, ti vagytok a legjobbak, puszi nektek, Anett.
1: Köszönjük szépen, Anett.
0: Így van, nagyon szépen köszönjük, senki ne felejtse el, hogy a megújult MixXL-ben 10 órától majd érkezik a lemezjátszók mögé az új generáció DJ-je, méghozzá Robin, 11 órától pedig majd jön DJ Váci, és meghúzza az este hangulatát, hiszen jön a Sound of Sunshine. Most viszont Andrison, mivel megyünk tovább?
1: Így van, jönnek a jobbnál jobb dalok majd szépen sorban, én addig pakolgatom nektek is, érkezik egy fantasztikus feldolgozás, amit nem más készített, mint Alan Walker, ő is nagyon jó és nagyon termékeny, mindenféle fajta remixét meg szoktam hallgatni, ami jobbnál jobban sikerül. Most a Battle of Lawn-ból csinált egy fantasztikus remixet, érkezik a Battle of...

Sunshine Mix XL, a térség megújult mix műsora. Itt hallod a legjobb pop, dance és R&B zenéket mixelve. Itt kevernek a térség legjobb lemezlovasai.

0: A csodálatos hangú Regan Bowman és Calvin Harris az előző percben itt a megújult Mixixelben. Ez volt tőlük a Lovers in the Past Life. Kellemes estét kívánunk mindenkinek. Andrisom, köszi ezt a két órát.
1: Én is nagyon szépen köszönöm. Egyébként tudtad, hogy ez a Calvin Harris Regan Bowman páros, ez a dal, 10 évet kellett várni erre a dalra. Mert már csináltak közös kollaborációt, ami nem volt más, mint a Giant. Most meg ez nagyon jó lett ez a Lovers in the Past Life szerintem.
0: Teljes mértékben igazad van, ez egy nagyon-nagyon jó felvétel lett. Andrisom, köszi szépen ezt a 2 órát, jövő héten pénteken pedig újra találkozunk.
1: Így van, köszönjük szépen a hallgatóknak, én leléptem, te pedig maradsz Robinnal, úgyhogy hangerőd föl a továbbiakban is, majd Váci Zolika püföli az éjszakát, úgyhogy csókolom, jó bulizást, jó pihenést.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tudjuk, mi a múlt. Tudjuk, mi a jelen. És tudjuk, mi a jövő.
2: A pillanat elérkezett.
1: A térség megújult mix műsorát feltöltöttük valódi BPM számokkal. Sunshine Mix XL. Sunshine Mix XL. A DJ pultban, aki az éjszaka legjobb mixeit készíti. Robin. A házigazda Glass Norbert. Aki itt nincs, az sehol sincs.
3: Itt is vagyok, hello mindenkinek. Én mondtam, hogy csak egy másodpercnyi szünetet fogunk tartani, hiszen folytatódik a megújult Mix XL a péntek, illetve a szombatesti állandó rezidensünkkel itt 10 óra után, méghozzá az új generáció DJ-jével, Robinnal. Jöhetnek továbbra is az üzeneteitek, telefon, SMS, Viber 0620 316 3000. Nem szaporítom tovább a szót, játsszuk a jobbnál jobb felvételeket, méghozzá kettő darab lemezjátszóra. Egészen 11 óráig a megújult Mix XL-ben a lemez

új generáció DJ-je minden pinteken, illetve szombaton este 10 órától csak itt a Sunshine FM-en. Ő nem más, mint Robin. Kellemes estét kívánok mindenkinek, vannak még szép számmal üzenetek, úgy pörögnek a számok, hogy még a főzés is táncá alakul. Ez a műsor életmentő, egy hosszú nap után puszi nektek, Erika, és még egy üzenet, gratulálok a DJ-nek, minden alkalommal betalál. Végre egy rádió, ami tudja, mit akarunk hallani. Ez pedig Roland írta nekünk. Köszi szépen az üzeneteiteket, és hát természetesen innentől kezdve még jobban meghúzzuk, hiszen még bő 20 percen keresztül a lemezjátszóknál a

0: megújult Mixixel, ami szól nálatok. Kellemes estét kívánok mindenkinek, és hát hölgyek, urak, hétfőn este 6 órakor várok legközelebb majd mindenkit. Addig is jó rádiózást a Sunshine FM-mel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, megszakítás nélkül. Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Csak jó zene.